0: Forrás Rádió.
1: Halló, tesó! Most, hogy megverte mindenki trebbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

Valóban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van

0: kevés.
1: Csak slágerek, pipa, zene frissesség, pipa. Újdonság a Forrás Rádióban. Mindig veled. Hey, yo,

a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.

mennék veled fixel. Te X-es vagy, én meg XXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidasom.

0: Tesó, ez lemúr napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyuk kedvence, na meg falunapok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucs!

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.

A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem üldözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: Ha kitörnél a szürkeségből, szint hozunk az életedbe. Forrás Rádió, mindig veled!

sláger, garantáltan magyar. És garantáltan fülbe mászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.

következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.

0: tömörnél a szürkeségből, színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió, mindig veled!
1: Hétvége megnyomom a

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: vezetém, annak ezer egy rúzsfoltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, össze csúszott, kék szempár lassan akad, a szádból szivárgó szó, de maradj. Most indul.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Sziasztok, szép reggelt mindenkinek. Hát kivételesen Andi helyett most én leszek veletek ebben az órában, sőt nem csak ebben az órában, hanem az egész délelőtt folyamán, de ez ne szegje kedveteket. Ugyanúgy minden a megszokott menetrend szerint zajlik majd. Lesznek érdekességek, egy kis horoszkóp, és persze rengeteg sláger. Tartsatok velem!

0: Mert a helyzet az, hogy szépen beköszöntött a tavasz, ugye a majálisokkal együtt azért ezt jól megtapasztalhattuk. Hát most nincsen túlságosan nagy meleg, de hát azért a 11 fok régebben egy mutati napközbeni hőmérséklet volt. Most azért a mai nap folyamán egy picikét többnek, szebbnek, jobbnak nézünk elébe. Térségünkben általánosságban 23-24 fokos maximumok lesznek, úgyhogy egy teljesen vállalható, teljesen kellemes napsütéses vasárnapnak nézünk elébe, amelyet egyébként a legjobb slágerekkel is lehet fűszerezni ám, úgyhogy a főzéshez, készülődéshez majd ti magatok is hozzáadhatjátok a sajátotokat egy picit később itt a Forrás Rádióban is, de addig is azért szállítjuk a legjobbakat. Többek között például Beefy Clyro-val, most éppen az Instant History for
1: All. Dear God, adjust my

0: Ha a zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Reaching out to all them, to them lovers.

Dance Along forgott az iménti felvételit a forráson, hát a szerencsésebbeknek amúgy nem kellett egyedül táncikálni a tegnap, azt gondolom. Hát a szombati buli azért mégiscsak meghozta a maga hatását. Így vasárnap reggel egyébként az ember azt hiszem, hogy sokszor átgondolja, sőt, ha már a táncikálásról beszélek, előfordulhat, hogy a szerencsésebbek, a nagyon szerencsések éppen engem hallgatnak ebben a pillanatban, és próbálnak valahogy haza találni a fárasztó éjszaka után. Hát igen, ilyen is akad. Egyébként pedig ebben az órában is hozok nektek még kiváló slágereket, és a helyzet az bizony azt kívánja meg, hogy így vasárnap reggel is igyekezzük tartani ezt a tempót kellemes ébresztő nótákkal. Ezek között például pont ilyen lazán érkezik, pedig mégis van benne kis bung, mert hogy Nelly Furtado annak idején a Menitőrrel elég nagyot alkotott. Vannak olyan dalok, amiket én annak idején nem is nagyon értettem meg, vagy talán a korszakát előzte meg. Szerintem ez a dal is pontosan ilyen. Akkoriban sláger volt ugyan, de valahogy nem értettem, hogy mitől lehet ez az. Hát igazából az idő talán egy picit megérlelte. Talán bennem, talán mondjuk jobban alkalmazkodott a mostani dalokhoz, de a lényeg az, hogy Nelly Furtadónak a dala, ez a dala most már a 20. életévét tapossa, sőt, mitől hamarosan a 21. évekhez. Ő érkezik, tehát a portugál énekesnő, és aztán utána a Jonas Brothers, valamint a Strong

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Megszoktam már, hogy ilyen tájékban szokott lenni arról szó, hogy hát az M1-esen ez meg az meg amaz van. Egyébként meglepődtök, de mivel itt az M1-es környékén élek én is, és hát szoktam tapasztalni a dolgokat, azért van, hogy hajnalban is dugó van, ilyen ének éjjelén is akár, de hála jó Istennek most azért erről nem beszélhetünk. Minden esetre a torlódásokra a mai napon is azért lelkiekben érdemes felkészülni, majd leginkább az országhatár felé, és leginkább majd a délután felé lehet erre számítani. Viszont most azt kell mondjam nektek, hogy minden rendben van, a terelésekben is jól lehet haladni, csend, nyugalom és a szokásos vasárnap reggeli kondíciók érvényesek. Viszont ha közlekedési információtok van, akkor természetesen azt is szívesen és köszönettel vesszük jelen pillanatban is a 0620 978 978-en. A lényeg, hogy mindenkit hazavárnak itt, tehát balesetmentes jó utat kívánok mindenkinek, éppen neked is ott a rádió mögött.

Szépen lassan azért azt gondolom, most már ébredezik a város, meg úgy mindenki vele együtt, és azt gondolom, hogy az egész vármegye úgy, ahogy van. Szóval, hogy ilyen lényeg, hogy hamarosan 8 óra jönnek majd Szabó Pistivel a hírek, viszont addig még rengeteg slágerre van időnk. Többek között hazai kedvencekre, de persze a nemzetközi nagy sikereket sem hagyhatjuk el. Ezek közé tartozik például Lina és a Colossing, amely, megmondom őszintén, a tavalyi nyaramat egy kicsit bearanyozta, pedig a dal nem éppen egy tavalyi, egészen pontosan 2014-es dal. Aztán itt lesz velünk még a Rehab is, de előtte mindenképpen egy hazai kedvencet játszok nektek. Sokszor volt már így címmel 2014.

0: ígértem nektek Pistit és vele együtt a híreket, úgyhogy ez így is lesz, jön Pisti a hírekkel, aztán pedig hamarosan újabb slágerrel, egészen pontosan a BTS újdonságával folytatjuk, jön mindjárt a Swim.
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 8 óra, jó reggelt kívánok. Radnai Márk és Rosta Andrea is kormánybiztos lesz. Május 1-én 2 helyszínen emlékeztek meg a komáromi áttörés hőseiről. Történelmi sikert értek el a Kék Tigrisek a férfi kézilabda Európa kupában. Jönnek már is a részletek. Én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. Radnai Márk a Tisza párttal elnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos. Rosta Andrea, a kossuthdias operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök szombaton a Facebookon. A magyar zene mindig Magyarország egyik legfontosabb értéke volt. A következő időszakban kiemelt feladat lesz a fiatal tehetségek támogatása, a zenei nevelés megerősítése, valamint annak elősegítése, hogy a magyar előadó művészek méltó lehetőségekhez jussanak, írta Magyar Péter. Május 1-én 2 helyszínen emlékeztek meg a komáromi áttörés hőseiről. Az 1919. május 1-jei vérbe folytott fegyveres kísérletben magyar katonák és civilek próbálták áttörni a megszálló csehszlovák csapatok vonalait, azért, hogy megőrizzék Komárom egységét. A megemlékezés Észak-Komáromban a hősök tömegsírjainál kezdődött, itt koszorúzással és Falat Zsuzsanna muzeológus emlékbeszédével idézték fel az eseményeket. Dél-Komáromban az áttörés emlékműnél Pokorni Gábor történész adott történelmi áttekintést, majd a Szőnyi Duna népdalkör és a Napraforgók Citera zenekar műsora tette emelkedettebbé az alkalmat. A megemlékezésen részt vett dr. Molnár Attila polgármester, Cita János alpolgármester és Dombai Gábor önkormányzati képviselő is. A rendezvényt a Felvidéki Értékőrzők, a Kárpátia Sport Polgári Társulás és az Endres Csoport Egyesület szervezte. További 21 nappal meghosszabbították az üzemanyagokra literenként kivetett jövedéki adó csökkentését, jelentette be az olasz miniszterelnöki hivatal az e-heti kormányülésre hivatkozva. A gázolaj esetében literenkénti 20 centről van szó, a benzinnél 5 centről. Korábban literenként 25 centnek felelt meg a kedvezmény mindkét üzemanyag esetében. Az olasz kormány bejelentette, hogy további támogatásokkal segíti majd a fuvarozókat. Az intézkedéseket a következő napokban jelentik be. És végezetül sport, Tóth Edmond vezetőedző az utolsó 10 percben már érezte, hogy a Tatabánya nem veszítheti el a férfi kézilabda Európa kupa elődöntőjének pénteki visszavágóját a bosnyák RK Izvidec ellen. A Kék Tigrisek csapata az idegenbeli 33-31-es vereség után a hazai visszavágón 37-34-re győzött, az első magyar klubként fináléba jutva a 3. számú európai kupában. Az eddigi legjobb eredmény a Szeged 96-os és a Ferencváros 2024-es elődöntőbe jutása volt. A Tatabánya az utolsó 5,5 percben csupán 1 gólt kapott, pedig 2 percig emberhátrányban játszott.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre számíthatunk többfelé hosszabb napos időszakokkal. A hőmérséklet kellemesen alakul, általában 18 és 23 fok között tetőzik.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Csoda szép hétvégét kívánok mindannyiótoknak, ez a Forrás Rádió, csak slágerekkel, mindig veled a hétvégén is, így tehát a hétvégének ezen szakaszában is velünk tartatok, Andi helyett kivételesen a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ez egészen délután egyik így is lesz, érdekességekkel, és ebben az órában a horoszkóppal, tarts velem most is!

0: hogy maradjál.
1: Hát akkor kezdjünk is a horoszkóppal rögtön. A Merkur kilép a jegyedből, mondja ezt a kosnak, és innentől a Bika jegyéből folytatja útját, de ez rád is jó hatással lesz a napi horoszkóp szerint. A Bika Merkur ugyanis a józanság, a higgadság jelképe, és segít minden konfliktust elrendezni. A hold a nyilasban van, ami pedig azt jelzi, hogy nagyon érdekes, izgalmas élményeid lehetnek. Bika. A Merkur ma belép a jegyedbe, és ez szuper fejleményeket jelez. Azt mutatja ugyanis, hogy most nagyon jól működsz a hétköznapok szintjén és a hosszú távú terveidben is. Így nem csak ma, hanem a következő hetekben is sikerre számíthatsz. Ikrek. Az uralkodó bolygód, a Merkur jegyet vált, belép a Bikába. Ez leföldel, megnyugtat, harmóniába hoz. A hold a nyilasban van, ami pedig kalandvágyat hoz. Irány a természet, semmiképpen se ülj a négy fal között. A mai nap igazán alkalmas arra is, hogy ismerkedj vagy randíz. Rák. Rád erősen hat az Uránusz fényszöge, lehet egy szituáció, ami elgondolkodtat. Váratlan akadályok merülhetnek fel, és talán ez már nem igazán írható a véletlen számlájára. Lehet, hogy előtte áll egy tisztázó beszélgetés egy hozzád közel álló emberrel arról, hogy valóban támogat-e. Oroszlán. Ma a nyilas hold idején megismerkedhetsz valakivel, a Bika jegyébe lépő Merkur pedig elmélyült beszélgetést hozhat. Ugye tudod, hogy az őszinteség a legszorosabb összetartó erő egy kapcsolatban. Ha a másik érzi, hogy megbízol benne, ő is ugyanezt fogja cserébe adni. Szűz. A Merkur föld elemű jegybe a Bikába lép. Sok jó beszélgetést folytathatsz, és az is lehet, hogy most találsz rá olyan emberekre, akiknek hasonló az érdeklődési körük. Egy vitás kérdést is sikerül rövidre zárni. Pénzügyekben pedig a következő hetekben kaphatsz jó hírt a Bika-Merkur hatására. Vannak még hatan, mármint csillagjegyben mindenképpen, velük pedig hamarosan folytatjuk, ne menjetek.

És akkor itt az ideje a horoszkóp part 2-nak, úgyhogy nem is húzom az időt, hanem kezdek a mérlegekkel. A Merkúri egyváltása mutatja, hogy most olyan ötleteid lesznek, amiket gyakorlati szempontból is végig gondolsz, és tényleg működőképesek. Igaz ez az életed bármely területére, ne is morfondíros sokat kezd bele a megvalósításukba. Skorpió. A nyilas hold jó kedvet, a bika jegyébe lépő Merkur pedig nagy adag kreativitást hoz neked, a szép érzéked is kiélesedik, most szinte minden művészi értékűt alkothatsz, és a legjobb kikapcsolódás, ha kézműveskedsz, főzőcskézel, vagy a lakást és a kertet szépítgeted. Nyilas. Új esélyek kezdenek körvonalazódni előtted. Bátran kérdezhetsz, utána nézhetsz, hogy mire vállalkozol. Most a gyakorlatias és józan hozzáállás hozza meg a sikert. Végre nem kell kitalálnod, hogy mi lesz, mert pontos adatok állnak a rendelkezésedre, hogy választhass a lehetőségek közül. Bak, ma lehet, hogy alig tudod elhinni, amit tapasztalsz. Az emberek az elvártnál sokkal kedvesebben viselkednek és szólnak hozzád. El sem hiszed, hogy tudnak ilyenek is lenni. Hitetlenkedés helyett viszont viszonozd kedvességüket egy mosollyal. Vízöntő. Mindig idegesítettek a túlságosan nyugodt, lassú beszédű emberek. Ma az égi folyamatok szerint ilyen emberrel fogsz találkozni. Meglepő módon most nem idegesít, hanem inkább vonz. Kérdés, hogy mi lesz ebből. Várj, mert idővel kiderül. És végül a halak. Szép dolog az együttérzés. Az is dicsérendő, hogy meghallgatsz mindenkit, ám az Uránusz azt ajánlja, hogy ma maradj csendben egy kényes szituációban. Ne nyilvánítsd véleményt és ne adj tanácsot. Rengeteg új információ és körülmény jön még. Amennyiben túl korán nyitott ki a szádat, később kell módosítanod a dolgokon, és az nem lesz kellemes. Hát ennyit a horoszkópokról, a csillagokról, a jóslatokról. Remélhetőleg mindenkivel azért valami jó dolog fog történni a mai nap folyamán. Itt a Forrás Rádióban mi igyekszünk gondoskodni arról, hogy így legyen, slágerek szintjén mindenképpen, úgyhogy a következőkben is e szerint megyünk tovább. Ami minket illet, jön az Árima fia és a hajnali kör.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezetgyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszóró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
2: Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk.
1: Jelentkezni e-mailben az álláskukac@bafkft.hu címen, a 34-310-200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig.
2: További információ www.bafkft.hu.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szép reggelt mindenkinek, továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok, kiszínezzük a hétvégéteket csupa, teli jóslágerrel. 9 órától pedig akár már, hát is magatok is üzengethettek egy picit a műsorban, 9-től 13 óráig, vagy egész pontos legyek, 4 órán keresztül. 0-20-98-98-5, ez az SMS és Viber számunk, ide várjuk az üzeneteket, és természetesen addig is a slágerek szólnak. A Superman Lovers egykori dalának egy kiváló feldolgozásában a One Republic működött közre, jön már is a Starlight.

továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel. Hírek és információk pedig hamarosan érkeznek, sőt, mi több, Pisti már majdnem, hogy készenlétben áll, ám még mindig tele vagyunk idővel, ezt az időt pedig mivel használjuk ki egy vasárnap reggelen, mi mással tudnánk jobban, mint kellemes muzsikákkal, úgyhogy ezen vonalon folytatjuk is. Rögves pedig Calvin Harris érkezik. Előtt azonban a Bad Is Only-t halljátok, itt van 2025-ből a You've Got The Love.

Ti továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel. Hírek és információk pedig hamarosan érkeznek, sőt, mi több, Pisti már majdnem, hogy készenlétben áll, ám még mindig tele vagyunk idővel, ezt az időt pedig mivel használjuk ki egy vasárnap reggelen, mi mással tudnánk jobban

0: mint kellemes muzsikákkal, úgyhogy ezen vonalon folytatjuk is. Rögves pedig Calvin Harris érkezik. Előtt azonban a Barry Zonlit halljátok. Itt van 2025-ből a You've Got the Love.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Május 5-én kedden irány a Szent Borbála tér. A Bridgestone tatabánya közlekedésbiztonsági napján 10-től 17 óráig izgalmas programok várnak. Borulás szimulátor, részek szemüveg, rendőrkutya bemutató és kresszpálya. Mindez ingyen. Este 19 órakor utitársas előadás az Agórában. Jegyeket nyerhetsz a helyszínen. Ne hagyd ki! Élmény, ami tanít.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
4: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket! Magyar Péter azonnali vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót. Új otthont kapott a Budapesti Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza. Ma rendezik a Komárom VS-e Bicskei TC párharcot az NB3 északnyugati csoportjában. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Magyar Péter azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterit. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt, tudatta a leendő miniszterelnök a Tisza párt elnöke a Facebook oldalán szombaton. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapesti Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagycirkusz és az Oktatási Intézmény MTI-hez eljuttatott közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében, új cirkusz és táncművészeti szintér jött létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte fel a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárstánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból, jelentette be Sean Pernell, az amerikai hadügyminisztérium szóvívője. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által végzett alapos felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A csapat kivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre, tette hozzá a szóvívő. Németországban a tavaly decemberi hivatalos adatok alapján 36 ezer amerikai katona állomásozott, aminél nagyobb külföldi állomány csak Japánban tart fenn az amerikai hadsereg. És végül sport, ma rendezik a Komárom VS-e Bicskei TC párharcot az NB3 északnyugati csoportjában. A labdarúgó bajnokság 27. fordulójában 2 középcsapat mérkőzése gólgazdagnak ígérkezik. A Komárom VS-e a legutóbbi fordulóban 0-0-ás döntetlent harcolt ki a Veszprém otthonában, míg a Bicske a kieső jelölt Balatonfüred ellen aratott magabiztos 5-1-es győzelmet. A Komárom-Bicske mérkőzés délután 5 órától tartják.
0: Időjárás.
1: A jövő hét elején kissé változékonyabbra fordul az idő, több felhő és időszakos eső is érkezhet. A nappali felmelegedés mérséklődik, 16-20 fok körüli értékek valószínűek.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Andi helyett viszont engem kaptok, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Andi most egy picit szabizik, pihen és relaxál, és milyen jól teszi egyébként. Hát ti is eszteltitek slágerekkel, illetve azok tömkelegével, ha pedig üzenni szeretnétek, arra is megvan a lehetőségetek a 0620 98 98-et, tartsatok velem ebben az órában.

És akkor üzengetni is lehet. Erika meg jól meg is üzente a magáét. Sziasztok, én húslevest készítek, éppen a férjemet várom haza munkából, remélhetőleg délre már haza is esik. Hát igen, ahogy hagyományosan a vasárnapi ebédhez illik, déli 12 órakor, hát nagyon remélem, hogy akkor ez tényleg így is történik, és hogy jó étvágyat előre is. Miles Smith-szel és a Stargazing-el pedig már is folytatjuk itt a Forrás Rádióban. Ha pedig üzenni kedvetek támadna, akkor 0620 978 978-et változatlanul SMS és Viber számunk.

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled. Shut up!

0: Az időutazást megtesszük a Buenos Morgan keretein belül is, mert hogy a Buenos Morganben történnek bizony olyan események, amelyeket érdemes így a hétvége folyamán is visszahallgatni. Igen, a Buenos Morgan amúgy hétköznap jelentkezik 6-tól 10-ig. A Tinder sztorik meg mindig különlegesek. Hát a Tinder sztorik azok olyanok, amelyekre az ember folyamatosan ódákat tudna zengeni. Szerintem mindenkinek van egy, már nyilván annak, aki felrakott, vagy felrakta egyszer bármikor is az applikációt. Nekünk is van egy, ezt mutatom most meg.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Most egy problémát kell megoldanunk. Képzeljétek el, bajban a Tinder.
3: Ajjaj, love me Tinder.
2: Igen, egyébként is megfigyelhető jelenség, hogy a társkereső applikációknak egy nagy része az most így hanyatlóban van, tehát volt ennek egy nagyon nagy felfutó iránya, de állítólag a Z-generációsok már hosszabb és tartósabb kapcsolatra vágynak. Minden esetre menjünk be egy kicsit most a Tinder irodába. Jó, okay. Hát ők ezt vizsgálták meg, erre jutottak. Beültek reggel, tudod, elhúzták az 50-et, amit ingyen lehet aznap, aztán utána elővették
4: a... lehet aznap.
3: Milyen jó, hogy képben
4: vagy.
3: De
4: hogy tudja, figyelj!
3: Hallott, Petra?
2: Elővették a programpontokat, és akkor nézték, hogy foglalkozzunk ezzel, nem, balra húz, jobbra húz, op, itt egy gond. Mi a gond? A legnagyobb gond az, hogy brutálisan elborult a nemek aránya.
3: Jaj, csak nem sokkal több nő, nem tudom.
2: Tényleg ezt tippelnéd, hogy sokkal több nő, az baj?
3: Pasi. Az nem baj.
2: Mi a baj? Igen, melyik a baj?
4: Nőknek előbb lett elegük, mint a férfiaknak.
3: Sokkal több pasi.
2: Jó, na most annyi, hogy a hivatalos forrást annyiban tudjuk megerősíteni, hogy tavaly nyáron csatlakozott Spencer Raskov a Match Group csapatához, és ő nyilatkozott egyébként, és jelenleg ő a Tinder vezérigazgatója lett, és nem adott ki hivatalos adatokat, de van egy kutatás, egy felmérés a Demandsgate által publikált, és ez azt mutatja, hogy 75 millió aktív felhasználó van, ami brutális, és ennek nagyjából a kétharmada férfi.
4: Ez durva.
3: Ez tényleg az 75 az millió gyereket, durva. Az nagyon sok.
4: De nem is az, hanem hogy a kétharmada férfi.
2: Igen. Na ugye most...
3: Minden nőre jut két pasi.
2: Hát nagyjából így. Ez az egyik probléma a sokból. A másik az, hogy arra jutottak, most akkor lehet vitatkozni, hogy ilyen korú, vagy nem olyan korú, tehát lehet Z-generáció, nem Z-generáció, de arra jutottak, hogy azok a társkereső applikációk működnek igazán jól, és itt felsorolták például a Hinge nevűt, amit én nem ismerek, meg egy másikat is nézem, megtalálom el, mindegy, de hogy azt mondják, hogy azok működnek jól, ahol mélyebb ismertségre lehet szert tenni, tehát ahol jobban meg tudnak ismerkedni egymással a felek. És a felületessége a Tindernek, az szépen lassan letaszajtja őket a trollról. Nyilván a cél az, hogy legyen előfizetőjük, hogyha előfizetsz, akkor tudsz többet lépegetni, több információt tudsz meg, tudsz szuperlájkolni, meg mit tudom én, miket tudsz még, de hogy azt akarják, hogy fizessenek elő, és ehhez az lehet az út, hogy egy kicsit komolyabban lehessen ismerkedni a Tinderen.
3: Na jó, de ezt hogy tudják megoldani? Tehát, hogy most is van a Tinderen ilyen bemutatkozás, nem? Vagy
4: van,
3: nincsen?
4: Persze, dehogy nem.
3: Na, tehát, hogy maximum az alapján tudod egy picit megismerni a másiknak a személyiségét, legalábbis egy első blikre.
4: Hát meg, hogyha... Tehát én ezt nem értem most ilyen szempontból, mert hát ugye úgy működik, hogyha meccseltek, akkor tulajdonképpen tudtok írni a másiknak, tehát ott meg tudtok ismerkedni komolyabban is, hogyha mind a két fél nyitott rá.
3: Hát igen, tehát hogy meg tehát, alapvetően hogy... a felhasználói mentalitást nem tudja befolyásolni, tehát függetlenül attól, hogy most hogy van az applikáció kiépítve. A létszámra egyébként nekem van egy alternatív ötletem, tehát ez, hogy két pasi jut egy nőre, hogy innentől kezdve nem párokat, hanem hármasokat kell próbálni összehozni, és a Trinder névre kellene váltani.
2: Ó! Hallod, és ezt ingyen adtad?
3: Látod?
2: Szép. Jó, de azok fizessenek is elő valamilyen formában. Ami én most agyaltam, hogy szerintem itt csináltak egy olyan terméket, ami végtelenül egyszerű, és végtelenül az ember ösztöneire megy, mert ugye tényleg egy húspiac van, meglátod a feliratot, meglátod a leírást, de alapvetően nyilván a képet nézed, és csak így löködöd gyorsan, ahogyan egyébként egy másodperced van egy Facebook posztra is, tehát hogy nem időzöl úgy el tényleg az emberen, hanem csak ránézel a képre, még mondjuk más társkeresőkön ugye meglátsz egy profilt, kicsit olyan, mint egy önéletrajz, ott van leírás, meg ilyenek, tehát hogy kvázi ők csinálták ezt maguknak, tehát kicsit olyan, mintha most rádöbbenne valaki, aki minden nap gyors kaját eszik, hogy mi már elhisztam.
1: Buenos Morgan, minden hét.

Marshmello és Khalid közösen Nam címmel itt a Forrás Rádióban csak slágerek közepette, és csak slágerek között lehet üzenni is a 0620-978-985-ön. Fecó üzeni, hogy szeretné anyák napján felköszönteni édesanyját, Júliát, és azt üzeni neki, hogy nagyon-nagyon szereti, és természetesen hát ehhez csatlakozik még a testvére Zoli is. Én azt gondolom, hogy mivel anyuka, ahogy mondtátok nekem itt közben, igencsak szeret táncolgatni a Flashdance-el, talán jól is fog járni, úgyhogy Dibdi is jön érkezik, és persze mellé egyfajta zenei illusztrációval a vasárnapi délelőttet így ezzel fel lehet pörgetni. Ne feledjétek, valóban anyák napja van, ezt nem is említettem még ebben az órában, úgyhogy még egyszer mondom, hogy ne feledjétek akár az édesanyákat is felköszönteni. A Dibdissel folytatjuk, jön a Flashdance.

0: Csak slágerek itt a Forrás Rádióban, és ezen slágerek mentén folytatjuk hamarosan, mert hogy most Pisti jön a hírekkel. Érkezik aztán Kamrad és a Friends, amit aztán semmiképpen sem hagynék ki a helyetekben. Tartsatok velünk!
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgasd a Club Sessiont, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket. Szécsi Zoltán helyett Horváth László lesz a parlamenti Fidesz frakció tagja. Áprilisban mindössze 4 mm eső esett országos átlagban. Megnyílt a Szőnyi Alkotókör Komáromi Történetek című kiállítása. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó helyett Horváth László lesz a parlamenti Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, az új országgyűlés Fidesz frakciójának vezetője Facebook oldalán. Horváth László fideszes politikus, jelenleg a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség 1/10. Erről számolt be a Hungarometer ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén, a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. A 18-40 évesek körében továbbra is erős a bizalom a magyar borok iránt. A borfogyasztás azonban jellemzően alkalmakhoz kötődik, és ritkán válik a mindennapok részévé. Ez derült ki a hegyközségek nemzeti tanácsa megbízásából készült friss, reprezentatív kutatásból. Az MTI-hez elküldött közlemény szerint a felmérés eredményeiből kiderült, hogy a fiatal felnőttek 2/3 fogyaszt bort valamilyen gyakorisággal. 12%-uk rendszeresen, 26%-uk alkalmanként, míg 28%-uk csak nagyon ritkán. A generációk között is különbségek figyelhetők meg. Az Y generáció tagjai erősebben kötődnek a borhoz, körükben gyakoribb a tudatos fogyasztás, míg a Z generáció inkább élményként tekint rá, amely hangulathoz és társasághoz kapcsolódik. Megnyílt a Szőnyi Alkotókör Komáromi Történetek című kiállítása a könyvtárban. A tárlaton helyi alkotók munkáin keresztül elevenednek meg Komárom város életképei. A megnyitón dr. Molnár Attila polgármester köszönetet mondott a Városi Könyvtár munkatársainak és a Szőnyi Alkotókör csapatának. A kiállítás május 15-ig látogatható.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre számíthatunk többfelé hosszabb napos időszakokkal. A hőmérséklet kellemesen alakul, általában 18 és 23 fok között tetőzik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Hát a helyzet az, hogy Andi nincs, hétvége van, Andi meg pihen. Úgyhogy én ugrottam be a helyére, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, egészen 13 óráig tudtok üzenni is, akkor majd jön az Itzer, na meg I és Roland. Na addig is rengeteg lehetőség van, anyák napja van, ugye ezt ne felejtjétek, úgyhogy akár nekik is üzenhettek. A folytatásban pedig Kamráddal megyünk tovább, itt a Forrásban.

a Forrás Rádió csak slágerekkel, és az információk mentén is, ha úgy van, mert hogy ugye az óra végén általában úgy van, na de most az üzeneteké a főszerep, és a következőkben pedig Gábor üzenetét tolmácsoljuk. Sziasztok! Én például most szerelek, kicsit barkácsolok, és rendet teszek a kertben, a tavaszi idő erre alkalmas. Jó hétvégét mindenkinek, szavaztok! Köszi szépen, Gábor, neked is jó hétvégét! Zara Larssonnak kicsit a kerti munka, szerintem egyébként passzol is. Jön a Pretty Ugly, aztán pedig meghallgatunk egy Vamero dalt, meg egy Cyril dalt is, csak úgy a változatosság kedvéért.

0: 10:35, 10:35, majdnem sikerült eltalálni, azért ott még nem tartunk, viszont az tény is való, hogy a Bonus Morgan, hát megint csak egyfajta jelzés értékként így félfelé közeledve itt van velünk, és hogyha már itt van, akkor egy picit a gépen hangoskodásról esett szó korábban, ezt a momentumot idézzük most fel nektek egy előző adásból.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Meg érdemes repülgetni is, de ne legyetek túl hangosak, ugye? Ez nagyon fontos, Ryanairnél legalábbis semmiképp.
3: Igen, drága jó Andink, ha minden igaz, akkor pont ma repül, és őt már nem tudtuk figyelmeztetni.
2: Úgyhogy ha ő hangoskodik, már nem úgy az a típus.
4: Nem, de hogy is olyan
3: most hal. Éppen most tolják félre, és akkor a sokkolóval üti meg ott a biztonsági őröket, hogy mi a baj.
2: Mindez cifra mindenféle szavak kíséretében.
3: Nagyjából így ez a terv mára. De képzeljétek el, hogy előfordulhat, és imádom ezt a hírt, hogy felárat kellene fizetni a Ryanair járatain a hangoskodóknak.
2: De várjál, a reggeli járatokon, ugye?
3: Ezt akkor igen, így építeni akartam a dolgot, de igen.
2: De hogy miért pont a reggelin? Tehát, hogy éjszaka jobb, hát akkor meg pont, hogy próbálnál pihenni.
4: Szerintem igen, mind a kettő amúgy azért rossz, hogyha valaki hangoskodik.
3: Tehát akkor reggel se jó, este se jó, de nektek azzal problémátok nincsen, hogy felárat kell fizetni, csak azzal, hogy mikor.
2: Nem, egyébként ne kelljen felárat fizetni, vagy hát igazából én különbséget tennék. Tehát, hogy ki mi miatt hangoskodik. Ha valaki csak azért, mert ő úgy gondolja, hogy ő bulikázik és ordibál, akkor kelljen neki. De az, hogy például ott van egy gyerek, aki kicsi gyerek, de nem bírja
3: az
2: utat.
3: Hogy azzal, hogy valakinek fájdalma van, az nyugodtan. Tehát lumbágodért nyöghetsz.
2: Hát akár azért nem tudom, majd megmondom 40 holnap után, jó, ha utazom, hogy mi lesz meg, hogy viselte a derekad.
3: És az lenne a korrekt, hogyha nem a hatóság szedné be, hanem azoknak kellene odaadni, akiket zavarsz. Ergo, ha te mellettem ülsz, tehát te hangosabban hallod, hogy én nyögök, akkor jó,
4: Ádi,
3: hogy én sírok, akkor ki mit szokott?
4: Ki mit szokott, jó.
2: Akkor, az úgy kellemesebb az első variáció.
3: Mondjuk a büntetésem 10 000 forint.
4: Mondjuk, ha annyira közel van, akkor se annyira.
3: 10 000 forint a büntim, abból te mondjuk 5-öt megkapsz, mert te közelülsz. A melletted ülő már csak 3-at, a mellett ülő 1500-öt, és akkor így szépen csökken. Aha. Tehát, hogy büntessünk úgy, hogy akiket zavarunk, azok jól járjanak.
4: Hát igen, én akkor beülök egy ilyen bolyba, és akkor mindenki az 5000-est fizeti nekem.
2: És elviseled azt, hogy mindenki hangos, de visszajön majdnem a repjegy ára.
4: Így.
3: A saját gyereked az ilyen valamilyen evolúciós dolog, hogy ez kevésbé zavar téged, meg jobban el tudod viselni. De hogyha másnak a gyereke sír, azt kevésbé, de a gépen szerintem a sajátod a legelviselhetetlenebb olyan értelemben, hogy a többieknek nem akarsz rosszat, nem? És akkor próbálsz mindent, hogy csend legyen. Ilyenkor jön nagyon jól az, hogy most már ugye nem alapvetés a gépeken, hogyha megveszel 2 jegyet, akkor ugyanoda adják. És akkor tudod mondani azt, hogy drágám, bocsánat, most nincsen arra 3000 forintunk, hogy egymás mellett üljünk. Síró gyerek, ahol milyen bosszantó.
4: De az a helyzet, hogy ennyi erővel akkor a vonaton is lehetne, mert azért legyünk őszinték, hogy ugyanez van az esti járatokon, a vonaton meg reggel. Hogy...
3: De mondjuk a vonaton ott szerintem megy az esélykiegyenlítés, tehát hogyha ott elkezd valaki...
4: Elmész százra. Igen, tehát... De valamikor nincs hely.
3: Nem, csak hogyha ott valaki elkezd kiabálni, akkor az, aki ez zavar, az feljogosítottnak érzi magát, hogy ugyanabban az arányban ő is kiabálhat, és akkor tehát lekiabálja a pénzét.
4: Hát nem tudom. Én múltkor, amikor vonatoztam, akkor pont egy ilyen zenét hallgatunk, és ordítva beszélünk, és nyilván senki nem szólt rájuk. Tehát, hogy...
2: Kitti, de rosszul fogtad fel. Úgy fogtad fel, hogy akkor ez egy buli járat.
4: Ja,
2: álljál,
4: igen.
2: Nyomd a danszt, érted egészen az úti célodig, és akkor végig partiztad a hazautat.
1: Buenos Morgan!

Üzengetős műsorunk zajlik, és hogyha édesanyátoknak szeretnétek üzenni, akkor azt is meg lehet tenni. Sziasztok, Ildi vagyok. Édesanyámnak szeretném üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon vigyázzon magára, hamarosan pedig újra találkozunk. Aztán itt van velünk Kitty is, aki azt írja, sziasztok, én az anyukámat nagyon-nagyon szeretem, és innen is puszilom, de már felköszöntöttem őt, úgyhogy gondoltam, hogy egy rádiós üzenettel is feldobom, hiszen titeket szokott hallgatni. Köszönjük szépen, istenetes az édesanyákat még egyszer. I adore you, szerintem passzol hozzá, mert imádlak, szeretlek, és rajongok érted, szóval, hogy Üzsel, Topik és Arás közösen érkezik most.

0: Ti még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok, benne pedig egy kicsit lehet üzengetni egészen délután, egyik 13 óráig, ami éppen szimpatikus, 0629 98 95. És ennél szimpatikusabb az, hogy Pisti is itt van velünk, és Pisti is hozza nekünk a híreket, az információkat, úgyhogy ezen infók mentén szaladunk is tovább, szó szerint, ha már a Ránt hallgattuk meg, Szabó Pisti után Milky és Melgrab, valamint Just the Way You Are érkezik, mutatom.
1: Hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rérő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menőmunkahely.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11, jó napot kívánok! Radnai Márk és Rosta Andrea is kormánybiztos lesz. Május 1-én 2 helyszínen emlékeztek meg a komáromi áttörés hőseiről. Történelmi sikert értek el a kék tigrisek a férfi kézilabda Európa kupában. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Radnai Márk a Tisza párttal elnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos. Rosta Andrea, a Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök szombaton a Facebookon. A magyar zene mindig Magyarország egyik legfontosabb értéke volt. A következő időszakban kiemelt feladat lesz a fiatal tehetségek támogatása, a zenei nevelés megerősítése, valamint annak elősegítése, hogy a magyar előadó művészek méltó lehetőségekhez jussanak, írta Magyar Péter. Május 1-én 2 helyszínen emlékeztek meg a komáromi áttörés hőseiről. Az 1919. május 1-i vérbe folytott fegyveres kísérletben magyar katonák és civilek próbálták áttörni a megszálló csehszlovák csapatok vonalait, azért, hogy megőrizzék Komárom egységét. A megemlékezés Észak-Komáromban a hősök tömegsírjainál kezdődött, itt koszorúzással és Falat Zsuzsanna muzeológus emlékbeszédével idézték fel az eseményeket. Dél-Komáromban az áttörés emlékműnél Pokorni Gábor történész adott történelmi áttekintést, majd a Szőnyi Duna népdalkör és a Napraforgók Citera zenekar műsora tette emelkedettebbé az alkalmat. A megemlékezésen részt vett dr. Molnár Attila polgármester, Cita János alpolgármester és Dombai Gábor önkormányzati képviselő is. A rendezvényt a Felvidéki Értékőrzők, a Kárpátia Sport Polgári Társulás és az Endres Csoport Egyesület szervezte. További 21 nappal meghosszabbították az üzemanyagokra literenként kivetett jövedéki adó csökkentését, jelentette be az olasz miniszterelnöki hivatal az e-heti kormányülésre hivatkozva. A gázolaj esetében literenkénti 20 centről van szó, a benzinnél 5 centről. Korábban literenként 25 centnek felelt meg a kedvezmény mindkét üzemanyag esetében. Az olasz kormány bejelentette, hogy további támogatásokkal segíti majd a fuvarozókat. Az intézkedéseket a következő napokban jelentik be. És végezetül sport, Tóth Edmond vezetőedző az utolsó 10 percben már érezte, hogy a Tatabánya nem veszítheti el a férfi kézilabda Európa kupa elődöntőjének pénteki visszavágóját a bosnyák RK Izvidec ellen. A kék tigrisek csapata az idegenbeli 33-31-es vereség után a hazai visszavágón 37-34-re győzött, az első magyar klubként fináléba jutva a 3. számú európai kupában. Az eddigi legjobb eredmény a Szeged 96-os és a Ferencváros 2024-es elődöntőbe jutása volt. A Tatabánya az utolsó 5,5 percben csupán 1 gólt kapott, pedig 2 percig emberhátrányban játszott.
0: Időjárás.
1: A jövő hét elején kissé változékonyabbra fordul az idő, több felhő és időszakos eső is érkezhet. A nappali felmelegedés mérséklődik, 16-20 fok körüli értékek valószínűek.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hét.

napot mindenkinek, 11 óra után járunk, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, érdekességek, információk, és persze csak stágerek az üzeneteitekkel, ne felejtsétek el az anyukákat felköszönteni, mert hogy ma van az anyák napja is, Milkyvel és Pál Grabbel, viszont mi az

Itt a Forrás Rádióban továbbra is csak slágerekkel folytatjuk, és hát még mindig lehet üzenni. És így tett, na most éppen Rebi is. Sziasztok, én el vagyok. Egész egyszerűen semmit nem csinálok, csak élvezem a jó időt, a tavaszt, és végre nagyon örülök annak, hogy jó idő van. Egyébként lehet ennyit is tenni, és természetesen az anyáknapi üzeneteket is nyugodtan lehet még írni, hogyha ilyen is van a tarsolyotokban, a 0620 978 98 5-re, ezt természetesen most is megtehetitek. A következőkben pedig Leonival és G-Eazy-vel folytatjuk, itt a Forráson szól most a Rock and Roll. She dream about the things she could have had, but dreams are only made up in her head.

0: legközelebb. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Utazz vissza az időben második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a Borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a Rodostói házat, a Szent Erzsébet dómot és a Rákóczi kriptát.
3: Részvételi díj 23.800 forint, diákoknak 21.800 forint.
2: Jelentkezés e-mailben a koditek.pal@gmail.com címen,
3: vagy telefonon a 0670 391 9992-es számon.
2: Tisztelegjünk együtt a 350 éve született fejedelem emléke előtt.
4: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
5: Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezet gyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszúró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
6: Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk.
5: Jelentkezni e-mailben az alláskukac@bafkft.hu címen, a 34 310 200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig.
6: További információ www.bafkft.hu.
0: Ez reklám volt.
7: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A hétközben azért érdemes kitekinteni arra is, hogy mi történt a Buenos Morgenben is. Hát a héten például egy jeles esemény történt, Rolandunk 40 éves lett.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Kérdezte az asszony nemrég, hogy mit kérsz szülinapodra, ami olcsó. Így poénosan mondtam neki, hogy hát olyat, amit olcsó, olyat nem kérek. Olyat nem tudok mondani. Igen. Ugye ez az én bajom egyébként, mert ami olcsó, azt megveszem magamnak. Ja.
3: Úgyhogy hát nem egyébként... Fél, biztos van abból, amire vágysz, egy leárazott is valahol.
2: Ha valahol, ja. Aha.
4: Nem egy egyébként.
3: A Casio is óra.
2: Így van. Igen. Csak nem kell. De mondta, az már más kérdés.
3: Meséltük azt, hogy a te fiad az egyetlen az iskolában, akinek fémszíjas órája van, tehát hogy ez ilyen apától öröklődő dolog, és ezzel rögtünk tegnap, hogy a grafikus Nyárki Tomi azt mondta, hogy neki olyan órája volt 10 évesen, amit így kinyitott, és cukorkák voltak benne.
4: És erre szerintem most sokan emlékeznek.
2: Hát az még hagyjál, hogy most már automata órát szeretne az én drága fiam, tehát nemrég azt mondta, hogy azért, mert ugye képben van az órák tekintetében, hát nyilván ragadt rá valami. Mondtam, kisfiam, 11 évesen szerint, hány gyereknek van automata karórája, szóval, hogy ezt így adjuk is. Na mindegy, egyébként nem, tehát olyan nagyon nagy dolog nincs. Tehát én köszönöm szépen, én boldog vagyok, elégedett vagyok, szóval nem. Nyilván tudnék mondani, mert tudnék mondani drága órát, meg egyéb dolgokat, amik persze nyilván örülne neki az ember, de hogy tökre meg vagyok nélküle.
3: Na de most, amikor fújtad a gyertyát, kívántál tényleg? Nem mondd meg, de tényleg kívántál?
2: Tényleg.
3: Ez egy rendes ember.
4: Igen.
3: Köszönjük szépen.
4: Szóval fog válni.
3: Jó, és jönnek az üzenetek. Hát elég sokan köszöntenek, néhányat kiemelek, főleg a törzs hallgatóink közül. Mónika, szépséges szülinapos, jó reggelt, legyen csodás a 40. szülinapod, Roland. Hidd el, utána van is élet, és semmi tragédia. Jó, azért nyugtat, ha a B-oldal forog, az is lehet gyönyörű, sőt...
2: Hát reméljük, hogy nem az van, mint a régen a kazettáknál, tudod, mikor így a ceruzával tekertük vissza, és akkor így meghúztuk a szallalat, hogy nem fogok így nyekeregni.
3: Móni írja, Buenos Morgan, boldog születésnapot, Roland, itt van még Zsóka is bejelentkezett, közlekedési szülinapi köszöntések is vannak, azt közösen megosztok, akarsz egy Zsoltot?
2: Jöjjön.
3: Ja, hogy én? Jó. Buenos Morgan.
2: Hagyom neked. Hát
3: ez... M1 Pestől Tatabányáig áll a kamionsorsáv. Telefon nyomkodva a kamionosok, akik a sor elején állnak. Boldog születésnapot, Roland. Üdv a 40-esek klubjában. Boldog névnapot, Kitty.
4: Jaj, köszi.
3: Ó, itt az első kamionos, aki nyomkodja a telefont, az pukkadjon meg. Csak hogy a szeretet jegyében.
2: Így van. Igen.
3: Na most akkor a kamionosok dudáljanak Rolandnak. 1, 2, 3. Roland, még egy jó gondolat itt az első blokknak a végére, hogy az mindig motiváljon, hogy a jobb részén már túl vagy.
2: Köszönöm.
3: Ezek voltak a szép éveid.
2: Igazán,
3: a szebb éveid.
2: Igazán kedves vagy, jó lesznek az ilyen jó kívánságok.
3: Hát a B oldalon is vannak dalok.
2: De azért.
3: De azt áttekerik. Tehát...
2: Senkit nem érdekel, picit lassabb, meg picit rosszabb múzsiket.
4: De a tiéd.
2: Nem, gyerekek, nem. Tehát, hogy most jönnek a legszebb évek. 40-50 között, ez lesz így.
4: Szerintem is, az ember már mentálisan jobban beéri magát.
3: A 40 az új 30.
4: Így van.
2: Na. Hát ez jobb, mint a 40 az új 20, mert ezt én sem hiszem el.
3: Igen, de szerintem ez reális, ez működik.
1: Buenos Morgan! Minden hét.

hamarosan jó ebédhez szól a nóta van, kérem szépen, mert hogy mindjárt elérkezünk a déli 12 órához. Viszont az üzenetekből most sincs hiány. Karesz üzeni édesanyjának, hogy nagyon szereti, illetve Ancsi is írt még nekünk ugyanilyen üzenettel. Ő pedig édesanyját, Petrát szeretné felköszönteni, úgyhogy boldog anyák napját minden kedves anyának, nagymamának, dédnagymamának, ők nagymamának, bárkinek, aki éppen hallgat bennünket. Kungzzal folytatjuk, most jön a Galaxy, egy újdonság, ami egyébként a Theophilus Landonnal közös dal 2024-ben.

0: Things Done, Éva Maxell itt a Forrás Rádióban. Jönnek a hírek információ Pistivel, Steve Krögert és Sky Hollandet pedig már is hozom nektek. Mindjárt jön az Everyday.
1: Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. Tisztől jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz dél, jó napot kívánok! Magyar Péter azonnali vízügyi cselekvési tervő szállítására kérte fel Gajdos Lászlót. Új otthont kapott a Budapesti Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza. Ma rendezik a komáromi VSE Bicskei TC párharcot az MB3 északnyugati csoportjában. Jönnek a részletek, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. Magyar Péter azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterit. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt, tudatta a leendő miniszterelnök a Tisza párt elnöke a Facebook oldalán szombaton. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapesti Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a fővárosi nagy cirkusz és az oktatási intézmény MTI-hez eljuttatott közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jött létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte fel a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárstánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból, jelentette be Sean Pernell, az amerikai hadügyminisztérium szóvívője. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által végzett alapos felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A csapat kivonást a következő 6/12 hónapban hajtják végre, tette hozzá a szóvívő. Németországban a tavaly decemberi hivatalos adatok alapján 36 ezer amerikai katona állomásozott, aminél nagyobb külföldi állomány csak Japánban tart fenn az amerikai hadsereg. És végül sport, ma rendezik a Komárom VSE Bicskei TC párharcot az MB3 északnyugati csoportjában. A labdarúgó bajnokság 27. fordulójában két középcsapat mérkőzése gólgazdagnak ígérkezik. A Komárom VSE a legutóbbi fordulóban 0-0-ás döntetlent harcolt ki a Veszprém otthonában, míg a Bicske a kieső jelölt Balatonfüred ellen aratott magabiztos 5-1-es győzelmet. A Komárom-Bicske mérkőzés délután 5 órától tartják.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, többfelé hosszabb napos időszakokkal. A hőmérséklet kellemesen alakul, általában 18 és 23 fok között tetőzik.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió.
3: Ha bár ez már az utolsó óra, azért még bőségesen van időnk arra, hogy egy-két üzenetet továbbítsunk, és persze ezt ebben az órában meg is teltitek. 13 órától pedig már I és Roland veszi majd át a stafétát, akkor majd az ittszer érkezik, viszont ez az utolsó óra még számotokra is egy ittszer egy üzenet küldésre, ne hagyjátok ki. Ebben az órában, tehát a mikrofonnál továbbra is.

Üzengetni már pedig ér, ebben az órában még biztosan, mert a következő órától már viszont zicser van. Ez most viszont a ti zicceretek az üzenet küldésre, hogy az előbb is mondtam. Szóval érkezik most Krisztián, aki azt mondja, hogy édesanyjának szeretne egy jó kis köszöntést küldeni az ő magas stílusában, mert a mai napig nagyon kedveli a modern dalokat, úgyhogy valami modernebbet, hogyha lehet a köszöntés mellé. És Krisztián egyébként üzeni, hogy nagyon szereti őt, és az ő gyermeké is imádják, tehát az unokák is nagyon imádják őt. Hát Krisztián, akkor szerintem a Ride It úgy regáddal jó lesz, mert egyébként ez egy feldolgozás, amúgy is már, mint hogy egy 20 évvel ezelőtti Mary Winans dalnak a feldolgozása. Ez érkezik most, aztán pedig Miles Smith.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Május 5-én kedden irány a Szentborbála tér. A Bridgestone Tatabánya közlekedés biztonsági napján 10-től 17 óráig izgalmas programok várnak.
3: Borulás szimulátor, részek szemüveg, rendőrkutya bemutató és kresszpálya.
2: Mindez ingyen. Este 19 órakor utitársas előadás az Agórában. Jegyeket nyerhetsz a helyszínen. Ne hagyd ki! Élmény, ami tanít.
4: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Let's go.

0: Dua Lipa után pedig újra visszatekerik az idő kerekét, mégpedig egy heti Buenos Morgenhez, egész pontosan az utolsó hetihez, hiszen ez csonka hét volt hosszú hétvégével, viszont volt pont ezért szóvic csütörtök.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: És ha már ugye csütörtök, akkor szóvic csütörtök.
3: Hazám. Azt azért tegyük hozzá, hogy hosszú hétvége jön, tehát lesz időtök kipihenni, de mindig ez a műsornak az a pontja, amin, hogyha átmentek, amit ha túléltek, amit ha megmásztok, akkor utána már minden megérdemeltek. Tehát, hogy tényleg akkor már túléltétek a nehezét.
2: Igen. Na, kezded akkor?
3: Persze, kezdek egy ilyen kis bemelegítővel, jó, ezt úgyis ismerni fogod, de nekem ma megtetszett. Az alkoholistáknak nincs tegnapja, nincs holnapja, és nincs mája.
2: Akkor itt...
3: Ja, várj ez.
2: Akkor én is nyitok egy klasszikussal. Boltban. Van úszógumi? Jó zsiráfos 6000-ért? Ne fosson rá semennyiért.
3: Au. Ez nekem új volt. Két túró találkozik. Hello, hogy vagy? Halkabban. Körözött vagyok.
2: Jó, értem. Nem ismertem. Tudod, milyen rendezvényt tartottak a ruhaipari dolgozóknak? Nagyszabásút.
3: Au. Miért jó az informatikusnak?
2: Fogalmam nincs.
3: Mert az exe futtatható.
2: Tudtam, hogy ezt tetszeni fog. Ez jó. Az a baj, hogy pixeles. Na. Azért jó csatlakozni a szitekhez, mert mindig dart karokkal várnak.
3: Nekem tetszik, de Darth Vader fogadta ezt szeretettel. Jó, ennyim az utolsó? Nem számoltam.
2: Vagy nekem, van még? Nekem még lesz egy ráadásom. Jó. Is, de az a rossz kategória. Tehát, hogy ezt ilyen...
3: Azt mondja a végére?
2: Hat váljon.
3: Tehát ott lesz az, hogy rányomod a szignált, hogy már ne kell reagálnunk sem.
2: Így van.
3: Jó, akkor én elmondom az ennyimet. Ez a kedvencem. Csak jól akarom hangsúlyozni. Két mártás beszélget. Tartár? Nem, pipiltem.
2: Jó? Nem is lesz olyan rossz az utolsó, mert még van egy. Hogy nevezik a temetői fizetőeszközt?
3: Na, hogy?
2: Kriptovaluta. Kriptovaluta.
3: Megfejtettem. Az első idén.
2: Na, jó. Igen. Ügyes vagy. És akkor most jön az, amire rá fogom nyomni a következő zenét. Jó? És akkor majd jövünk vissza a Ki vagyok én játékkal, azt majd videózzátok, jó? Tehát azt mindenképpen csekkoljátok Facebookon, meg YouTube-on, meg Twitch-en, vagy hol megyünk még? Na, tudtad, Ádi, hogy a hegyi ember tagadóknak már nevük is van?
3: Nem.
2: Ez a Nyeti.
1: Buenos Morgen! Minden hét

ez mindig egyszerűen egy öröm hallgatni, egy teljes mértékű, nem is tudom milyen gyönyörnek nevezzem ezt, de hogy Michelle Branch még hozzá is tesz. 2002-ből szóltad a Game of Love egyébként, és örökérvényű dal, hiába 24 éves, bármikor meghallgatható, szerintem most is jól esett nekünk. Üzenet érkezik viszont a folytatásban ezúttal Zolitól, aki kedvesének üzeni, hogy kitartás, lehet, hogy 2 órát késik, de siet a melóval. Hát neked is kitartás, akkor Zolikám, mert azért vasárnap melózni, ugye pacsi, nem feltétlenül mindig leányálom, mondjuk ebben az én részemről nincsen panaszra ok, de a helyzet az, hogy azért vasárnap reggel felkelni néha fáj. Igen, úgyhogy kitartás. A következő belemben is Schulz érkezik, a World Gone Wild-dal, mert hogy teljesen megörült itt minden, aztán utána az Imagine Dragons és a Believer egy picit azért feldobja a hangulatunkat, legalábbis remélem, hogy nektek is ilyen, illetve rátok is ilyen hatással lesz majd itt a Forrás Rádióban, ezek érkeznek most.

0: Nos, ami azt illeti, az én műsoridőm, az én délelőttöm már egy órával ezelőtt ugyan lejár, de azért itt szokott lenni a reggeles műsorvezető, ez esetben Andi például egyik, és ezt most már én is teljesítettem, úgyhogy egyet jelent ez azzal, hogy megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, de nem menjetek sehova, mert jön I és Roland, és vele együtt a Zicser, és vele együtt továbbra is kellemes lágerek. Jön előtte viszont a Komármi Krónika, utána viszont Sabrina Carpenterrel kezdhetjük a lendületet újra felvenni, hiszen érkezik majd az Espresso. Én még egyszer köszönöm a figyelmet, a dalból pedig már is kaptok egy részletet. Sziasztok!
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezet gyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszóró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk. Jelentkezni e-mailben az álláskukac@bafkft.hu címen, a 34-310-200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig. További információ www.bafkft.hu.
1: Ez reklám volt. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
3: Pontban egy óra van, jó napot kívánok! Együttülésezett Észak és Dél-Komárom testülete díjakat adtak át. Pénteken 50. alkalommal rendezték meg a Komárom-Komárnó futóversenyt. A Pannon-tenger múltjáról lesz előadás. Ezek a Komáromi Krónika hírei a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Már is hozom a részleteket. A komáromi napokon a hagyományoknak megfelelően együttülésezett Észak és Dél-Komárom testülete, ezúttal Észak-Komáromban, a Tiszti Pavilonban, április 26-án. Az Észak és Dél-Komárom együttes ünnepi ülésen megjelenteket elsőként Keszeg Béla, Észak-Komárom polgármestere köszöntötte, majd elsőként a dél-komáromi városi elismerések átadására került sor. Dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere beszédében a közös ünneplés, az emlékezés és az összetartozás jelentőségét hangsúlyozta. Az ünnepi köszöntőt követően került sor az elismerések átadására. Díszpolgári címet kapott dr. Mikolasek Sándor, az idén fél évszázados Komárom-Komárnó utcai futóverseny egyik ötletgazdája és szervezője, és dr. Szekeres György fokorvos. Komárom városért emlékérmet kapott Arlett Tamás, az Endres csoport egyesület elnöke, Filip Imre, a Tempó Karate sport egyesület elnöke, Janka Ferenc, a Szőnyért cselekvők közössége elnöke, dr. Solymos Márta, belgyógyász, és dr. Topál László, gasztroenterológus, közölte Komárom a honlapján. Közel 500 diák vett részt idén a hagyományos erőt kupa futóversenyen Komáromban. Itt a sport és a közösségi élmény került a középpontba. A komáromi napok részeként megrendezett esemény ismét nagy sikernek örvendett. Az esemény létrejötte egy közös munka eredménye, amiben részt vett a komáromi Petőfi Sándor általános iskola, a komáromi sporthagyományokat őrző kerekasztal és a komáromi körzeti diákbizottság. Dr. Kovács Emőke balatonkutató történész a Pannon tenger múltjáról tart előadást Komáromban, a Jókai Mór városi könyvtárban. Az érdeklődőket május 5-én 17 órakor várják, az eseményen betekintést nyerhetnek a grófnők, festőnők, színésznők és írónők életébe. A program ingyenes. Pénteken 50. alkalommal rendezték meg a Komárom-Komárnó futóversenyt. A résztvevők Dél-Komáromból a Szabadság térről indultak, majd az Erzsébet hídon lépték át az országhatárt, írja a kemma.hu. A jubileumi 50. futóverseny már azelőtt rekordokat döntött, hogy a versenyzők felálltak volna a rajthoz. Rekordidő alatt, alig 2 hét leforgása alatt betelt a nevezés a nemzetközi futóversenyre, 1500-an vágtak neki a különböző távoknak. Ezek voltak a Komáromi Krónika hírei Szabó Istántól. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
4: Már is indul a Forrás Rádió sportmagazinja. Kezdjünk egy ebéd utáni kávéval. Sabrina Carpenter jön és az Espresso, a mikrofonnál Jéz Zsolant.

0: töltődd fel, mert a jó zene nem hal. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

Alessandra és a Not That Deep, egy hatalmas tavalyi kedvenc itt a Forrás Rádióban. Most sem ugrunk vissza túl sokat az időben, egészen 2023-ig repülünk csupán. Érkezik már is Ellie Goulding és a Like a Savior.

ez a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk, benne pedig az Itzer, a sportmagazin. Nem sokára útjára indul a labda a Fizdigában, a 32. fordulóban 2 mérkőzést rendeznek ma, az első ezek közül perceken belül kezdetét veszi, a Paks a Debrecent fogadja, majd pedig délután 4 órától jön az örök rangadó, az Újpest-Ferencváros összecsapás.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

ismét pályán megyünk futballcsapatai, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A labdarúgó NB3 északnyugati csoportjának 27. fordulóját rendezik a mai napon. Megyünk csapatai 5 órától játszanak, az Opus Tigás Tatabánya az Eto Akadémiát fogadja, a Dorog Balatonfüredre látogat, míg a Komárom a Bicskét látja vendégül.

0: Vége az ittszer első órájának, úgyhogy ismételten jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban visszatérek, mégpedig a Sophie and the Giants slágerével. Ez lesz a Loser.
1: Nem hoz lázba, míg este is pörögné. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 2:03. Üdvözlöm Önöket. Szécsi Zoltán helyett Horváth László lesz a parlamenti Fidesz frakció tagja. Áprilisban mindössze 4 mm eső esett országos átlagban. Megnyílt a Szőnyi Alkotókör Komáromi Történetek című kiállítása. Jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó helyett Horváth László lesz a parlamenti Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, az új országgyűlés Fidesz frakciójának vezetője Facebook oldalán. Horváth László fideszes politikus, jelenleg a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede. Erről számolt be a Hungarometer ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén, a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. A 18-40 évesek körében továbbra is erős a bizalom a magyar borok iránt. A borfogyasztás azonban jellemzően alkalmakhoz kötődik, és ritkán válik a mindennapok részévé. Ez derült ki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa megbízásából készült friss, reprezentatív kutatásból. Az MTI-hez elküldött közlemény szerint a felmérés eredményeiből kiderült, hogy a fiatal felnőttek 2/3 fogyaszt bort valamilyen gyakorisággal. 12%-uk rendszeresen, 26%-uk alkalmanként, míg 28%-uk csak nagyon ritkán. A generációk között is különbségek figyelhetők meg. Az Y-generáció tagjai erősebben kötődnek a borhoz, körükben gyakoribb a tudatos fogyasztás, míg a Z-generáció inkább élményként tekint rá, amely hangulathoz és társasághoz kapcsolódik. Megnyílt a Szőnyi Alkotókör Komáromi Történetek című kiállítása a könyvtárban. A tárlaton helyi alkotók munkáin keresztül elevenednek meg Komárom város életképei. A megnyitón dr. Molnár Attila polgármester köszönetet mondott a Városi Könyvtár munkatársainak és a Szőnyi Alkotókör csapatának. A kiállítás május 15-ig látogatható.
0: Időjárás.
1: A jövő hét elején kissé változékonyabbra fordul az idő, több felhő és időszakos eső is érkezhet. A nappali felmelegedés mérséklődik, 16-20 fok körüli értékek valószínűek.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
5: Hello, drága forrás hallgatók! Már is folytatódik a Zitzer, hozom továbbra is a sportvilág aktualitásait, és persze a jobbnál jobb slágereket. Kezdésként, ahogy ígértem, Sophie and the Giants és a Loser, a stúdióban még mindig I és Solant.

Nem akármilyen meccsek várnak ma ránk Angliában. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. 3 órától a Bournemouth a Crystal Palace-t fogadja, majd este 8 órai kezdettel az Aston Villa a Tottenhamet látja vendégül, a kettő között pedig jön a nap rangadója, 5:30-tól a Manchester United Liverpool összecsapás.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Május 5-én kedden irány a Szentborbála tér. A Bridgestone tatabánya közlekedésbiztonsági napján 10-től 17 óráig izgalmas programok várnak.
2: Borulás szimulátor, részek szemüveg, rendőrkutya bemutató és kresszpálya.
1: Mindez ingyen. Este 19 órakor utitársas előadás az Agórában. Jegyeket nyerhetsz a helyszínen. Ne hagyd ki! Élmény, ami tanít.
3: Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezet gyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszóró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
2: Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk.
3: Jelentkezni e-mailben az alláskukac@bafkft.hu címen, a 34 310 200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig.
2: További információ www.bafkft.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

21 olimpikon vehetett át vadonatúj autót a Hungaroringen. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Új mobilitási partnert köszönhet a Magyar Olimpiai Bizottság. Ennek köszönhetően pedig 21 sportoló vehetett át vadonatúj autót. Egy sportosra matricázott Hyundai Konát szerdán a Hungaroringen, és vezetheti azt a Los Angeles-i olimpiai felkészülés során.

0: amikor a szurkot ettük 8 évesen.
1: Apu megígérte,
0: hogy nem leszünk szegények, sohasem.
2: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

Bizony, ez a sláger is már-már klasszikusnak számít. Alessa Dixon és a Let's Get Excited 2009-ből forgott itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, mindig veletek vagyunk. A folytatásban egy tavalyi kedvenc érkezik. Forget you for now!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Egy újabb órát zárhatunk együtt a mai sportmagazinból. Ismételten jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána pedig belevágunk egy következő 60 perces etapba, mégpedig Damiano David slágerével. Ez lesz a Next Summer.

0: műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3 óra. Üdvözlöm Önöket! Radnai Márk és Rost Andrea is kormánybiztos lesz. Május 1-én 2 helyszínen emlékeztek meg a komáromi áttörés hőseiről. Történelmi sikert értek el a kék térisek a férfi kézilabda Európa kupában. Jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei Szabó Istvántól. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea, a Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök szombaton a Facebookon. A magyar zene mindig Magyarország egyik legfontosabb értéke volt. A következő időszakban kiemelt feladat lesz a fiatal tehetségek támogatása, a zenei nevelés megerősítése, valamint annak elősegítése, hogy a magyar előadó művészek méltó lehetőségekhez jussanak, írta Magyar Péter. Május 1-én 2 helyszínen emlékeztek meg a komáromi áttörés hőseiről. Az 1919. május 1-i vérbe folytott fegyveres kísérletben magyar katonák és civilek próbálták áttörni a megszálló csehszlovák csapatok vonalait, azért, hogy megőrizzék Komárom egységét. A megemlékezés Észak-Komáromban a hősök tömegsírjainál kezdődött, itt koszorúzással és Falat Zsuzsanna muzeológus emlékbeszédével idézték fel az eseményeket. Dél-Komáromban az áttörés emlékműnél Pokorné Gábor történész adott történelmi áttekintést, majd a Szőnyi Duna népdalkör és a Napraforgók Citera zenekar műsora tette emelkedettebbé az alkalmat. A megemlékezésen részt vett dr. Molnár Attila polgármester, Cita János alpolgármester és Dombai Gábor önkormányzati képviselő is. A rendezvényt a Felvidéki Értékőrzők, a Kárpátia Sport Polgári Társulás és az Endres Csoport Egyesület szervezte. További 21 nappal meghosszabbították az üzemanyagokra literenként kivetett jövedéki adó csökkentését, jelentette be az olasz miniszterelnöki hivatal az e-heti kormányülésre hivatkozva. A gázolaj esetében literenkénti 20 centről van szó, a benzinnél 5 centről. Korábban literenként 25 centnek felelt meg a kedvezmény mindkét üzemanyag esetében. Az olasz kormány bejelentette, hogy további támogatásokkal segíti majd a fuvarozókat, az intézkedéseket a következő napokban jelentik be. És végezetül sport, Tóth Edmond vezetőedző az utolsó 10 percben már érezte, hogy a Tatabánya nem veszítheti el a férfi kézilabda Európa kupa elődöntőjének pénteki visszavágóját a bosnyák RK Izvidec ellen. A kék tigrisek csapata az idegenbeli 33-31-es vereség után a hazai visszavágón 37-34-re győzött, az első magyar klubként fináléba jutva a 3. számú európai kupában. Az eddigi legjobb eredmény a Szeged 96-os és a Ferencváros 2024-es elődöntőbe jutása volt. A Tatabánya az utolsó 5,5 percben csupán 1 gólt kapott, pedig 2 percig emberhátrányban játszott.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre számíthatunk többfelé hosszabb napos időszakokkal. A hőmérséklet kellemesen alakul, általában 18 és 23 fok között tetőzik.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Ez itt még mindig a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk. A sportmagazint élvezhetitek egészen este 6 óráig, a sportvilág aktualitásaival és persze remek slágerekkel. Ebben az órában tuti mesélek nektek egy elképesztő 11-esről. Dél-Amerikából hozom majd a sztorit, meg persze hozom Damiano David slágerét, ez már is a Next Summer. Tartsatok velem, a mikrofonnál I.S. Roland.

Gratulálok, és Bibi Rexa álltak össze egy közös sláger erejéig. Ez volt a Deep in Your Love 2024-ből, és a folytatásban is egy nagyon klassz kollab érkezik a Purple Disco Machine-től és Kungstól. Ez a Substitution.

kihagyta a 11-est, majd az újra rugatott és a még egyszer újra rugatott 11-est is. Nem akármilyen sztorit hozok nektek Dél-Amerikából, ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. Dél-Amerikában a chilei Palestino gól nélküli döntetlent játszotta a brazil Grêmióval, ebben viszont óriási szerepe volt a brazil csapat futballistájának, Carlos Viniciusnak, aki egymás után 3-11-est hagyott ki. Az eredetileg megítélt 11-est elrontotta, majd kétszer újra rugatta a játékvezető a büntetőt, Carlos Vinicius azonban ezeket is kihagyta. Mi nem hagyjuk ki a jobbnál jobb slágereket. Dua Lipa énekel már is, ez a Levitating.

0: Egy igazi klasszikus, az NSYNC és a Bye Bye Bye. Ekkoriban, ha jól emlékszem, Justin Timberlake-nek még ilyen rizstészta haja volt, vagy nem is tudom, minek tituláljam. Hát ilyen furcsa, bongyori, minden esetre tini lányok milliói imádták ezt a formációt is, ahogy rengetegen imádják Lion is lágerét is, ez már is a Faded Love.
1: Ez a Forrás Rádió.

0: életbe hozunk. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja minden vasárnap délután 1-től este 6-ig.
1: Hey, we're Shouse, and you're listening to our brand new single, Won't Forget You.

0: Egy újabb órát zárunk, ez itt még mindig az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Még kétszer 60 percen keresztül hozom nektek a hírek után a jobbnál jobb slágereket és a sportvilág aktualitásait. Egy biztos, már is megmutatom, melyik slágerrel indítjuk a következő órát.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra. Jó napot kívánok! Magyar Péter azonnali vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót. Új otthont kapott a budapesti cirkuszművészeti és kortárs tánc főiskola kampusza. Ma rendezik a komáromi vélse bicskei TC párharcot az MP3 északnyugati csoportjában. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Magyar Péter azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt, tudatta a leendő miniszterelnök a Tisza párt elnöke a Facebook oldalán szombaton. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a budapesti cirkuszművészeti és kortárs tánc főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény MTI-hez eljuttatott közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jött létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte fel a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárstánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból, jelentette be Sean Pernell, az amerikai hadügyminisztérium szóvívője. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által végzett alapos felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A csapat kivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre, tette hozzá a szóvívő. Németországban a tavaly decemberi hivatalos adatok alapján 36 ezer amerikai katona állomásozott, aminél nagyobb külföldi állomány csak Japánban tart fenn az amerikai hadsereg. És végül sport, ma rendezik a Komárom VS-e bicskei TC párharcot az NB3 északnyugati csoportjában. A labdarúgó bajnokság 27. fordulójában két középcsapat mérkőzése gólgazdagnak ígérkezik. A Komárom VS-e a legutóbbi fordulóban 0-0-ás döntetlent harcolt ki a Veszprém otthonában, míg a Bicske a kieső jelölt Balatonfüred ellen aratott magabiztos 5-1-es győzelmet. A Komárom-Bicske mérkőzés délután 5 órától tartják.
0: Időjárás.
1: A jövő hét elején kissé változékonyabbra fordul az idő, több felhő és időszakos eső is érkezhet. A nappali felmelegedés mérséklődik, 16-20 fok körüli értékek valószínűek.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Ez itt a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja, és ha már az előző órában szóba került a dél-amerikai foci, akkor ebben az órában is szóba fog, hogy konkrétan mi kapcsán, nem sokára kiderül. Tartsatok velem, a mikrofonnál I.S. Roland, már is forog a Still Into You.

Újabb brazil alapember maradhat lesérülés miatt a világbajnokságról. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Az már korábban eldőlt, hogy sérülés miatt nem lehet ott a nyári labdarúgó világbajnokságon a brazil válogatottban Rodrigo. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány azonban most újabb rossz hírt kapott. A Real Madrid másik brazil játékosa, Éder Militao is jó eséllyel lemarad a világbajnokságról. A középhátvédet meg kell operálni. Militao korábban a combhajlítójával bajlódott sérüléssel, akkor nem operálták meg, most azonban szükséges a beavatkozás, és így szinte biztosan kihagyja a nyári világbajnokságot. Jó magam személy szerint kíváncsi vagyok, hogy kivel pótolja majd őt az olasz szakember. Nálunk nem kell pótolni a jobbnál jobb slágereket, mert hogy azok jönnek egymás után, már is érkezik például a Super Lonely.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Május 5-én kedden irány a Szent Borbála tér. A Bridgestone Tatabánya közlekedésbiztonsági napján 10-től 17 óráig izgalmas programok várnak.
3: Borulás szimulátor, részek szemüveg, rendőrkutya bemutató és kresszpálya.
2: Mindez ingyen. Este 19 órakor utitársas előadás az Agórában. Jegyeket nyerhetsz a helyszínen. Ne hagyd ki! Élmény, ami tanít.
4: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
5: iránykomárom.hu tavasszal is. Tematikus városnézőtúrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Közeledünk 5 órához, úgyhogy nem sokára pályán megyénk labdarúgó csapatai, mégpedig az NB3 északnyugati csoportjában a 27. fordulót rendezik a mai napon. 5 órától az Opus Tigás Tatabánya az Eto Akadémiát fogadja, a Dorog Balatonfüredre látogat, míg a Komárom a Bicskével csap össze.

Egy újabb órát zárunk, ismételten jönnek tehát a legfrissebb hírek, információk, utána azonban még 60 percet együtt tölthetünk. Érkezik ugyanis a Zitzer utolsó órája, amit majd Marshmello és Ellie Goulding közös lágerével indítunk. Ez lesz a Save My Love.

0: hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezet gyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszóró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
0: Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk.
1: Jelentkezni e-mailben az álláskukac@bafkft.hu címen, a 34-310-200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig.
0: További információ www.bafkft.hu. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra. Jó napot kívánok! Széchy Zoltán helyett Horváth László lesz a parlamenti Fidesz frakció tagja. Áprilisban mindössze 4 mm eső esett országos átlagban. Megnyílt a Szőnyi Alkotókör Komáromi Történetek című kiállítása. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei Szabó Istvántól. Széchy Zoltán 3-szoros olimpiai bajnok vízilabdázó helyett Horváth László lesz a parlamenti Fidesz frakció tagja. Jelentette be Gulyás Gergely, az új országgyűlés Fidesz frakciójának vezetője Facebook oldalán. Horváth László fideszes politikus, jelenleg a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség 1/10. Erről számolt be a Hungaromet Zrt. A Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén, a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. A 18-40 évesek körében továbbra is erős a bizonyos.

0: a magyar borok iránt. A borfogyasztás azonban jellemzően alkalmakhoz kötődik, és ritkán válik a mindennapok részévé. Ez derült ki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa megbízásából készült friss, reprezentatív kutatásból. Az MTI-hez elküldött közlemény szerint a felmérés eredményeiből kiderült, hogy a fiatal felnőttek kétharmada fogyaszt bort valamilyen gyakorisággal. 12%-uk rendszeresen, 26%-uk alkalmanként, míg 28%-uk csak nagyon ritkán. A generációk között is különbségek figyelhetők meg. Az Y-generáció tagjai erősebben kötődnek a borhoz, körükben gyakoribb a tudatos fogyasztás, míg a Z-generáció inkább élményként tekint rá, amely hangulathoz és társasághoz kapcsolódik. Megnyílt a Szőnyi Alkotókör Komáromi Történetek című kiállítása a könyvtárban. A tárlaton helyi alkotók munkáin keresztül elevenednek meg Komárom város életképei. A megnyitón dr. Molnár Attila polgármester köszönetet mondott a Városi Könyvtár munkatársainak és a Szőnyi Alkotókör csapatának. A kiállítás május 15-ig látogatható.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős időre számíthatunk többfelé hosszabb napos időszakokkal. A hőmérséklet kellemesen alakul, általában 18 és 23 fok között tetőzik.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Kész csók a hölgyeknek és hatalmas pacsi az uraknak, ez már bizony a mai Zitzer utolsó órája, még 60 percen keresztül rádiózhatunk együtt, legalábbis a sportmagazin keretében, mert aztán érkezik Köztér című közéleti magazinunk, az este további részét majd egy picivel később ismertetem, már is indítjuk ezt az órát Marshmallow-val és Ellie Goulding-gal, jön a Save My Love, a mikrofon mögött még mindig I.S. Solan.

Visszatérhet a portugál sztár tréner, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. José Mourinho a favorit, hogy a Real Madrid következő edzője legyen. A portugál szakember 2010 és 2013 között irányította már a Real Madridot. Jelenleg a Benficánál dolgozik, de elvileg a királyi gárda hívására nem mondana nemet. A hírek szerint Perez, ugyebár a Real Madrid elnöke, Mourinho-t szeretné a kispadra. A vezetőségen belül az elnök ötlete azonban nem mindenkinek tetszik, de hát tudjuk, hogy azért a sporttörténelem azt mutatja, hogy végül Florentino Perez akarata szokott érvényesülni. Nos, amennyiben Mourinho-t választja a Real Madrid, akkor a 63 éves edzőért 3 millió eurót kell fizetnie a Benficának.

Nagyon-nagyon rohan az idő, közeledünk a mai Zicser hajrájához. Néhány klassz sláger azonban még egészen biztosan belefér. Itt lesz velünk Kamrád, érkezik majd Asher is. Előbb azonban még Sam Felt és Jonas Blue közösét hozom nektek. Ez a Crying on the Dance Floor.

0: Ennyi volt már az ICER, én azonban még nem búcsúzom, kezdődik ugyanis másodperceken belül közéleti magazinunk, a Köztér szintén velem, és ne felejtjétek, hogy este pedig szokásos a menetrend, este 8-tól 10-ig Light Session BRK-val, majd pedig Lunch Session 10-től éjfélig Norbert Fandillel, holnap reggel 6-tól pedig Rédl Ádámmal együtt várunk titeket a Buenos Morgenben.
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszériajavítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés,

0: Javítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design Garage. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu. Ez reklám volt. Köztér. Heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
4: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. május 3-án vasárnap, Illyés Zsolant vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között az Esztergomi Várszínház nyári évadáról, a szabadtéri tüzek megelőzéséről, valamint a kiberbiztonságról is. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér.
3: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk.

0: A hét legfontosabb hírei.
1: Szent Márk napjához kapcsolódó hagyományok szerint idén is megtartották Esztergomban a búza szentelés szertartását. Az eseményen Esztergom megyei jogúvárost Steindl Balázs alpolgármester képviselte, aki beszédében kiemelte a hagyományok megőrzésének fontosságát, valamint a mezőgazdaságban dolgozók munkájának megbecsülését. Szent István királyunk szülőhelyeként Esztergom ma is méltón őrzi évezredes hagyományait. A búza szentelés ennek egyik szép példája, ahol a hit, a közösség és a föld szeretete találkozik. A szertartás során a résztvevők a vetésekhez vonulva kértek áldást a termésre, a gazdák munkájára és a jövő bőségére, erősítve ezzel a közösség összetartozását és a hagyományok továbbélését, olvasható Esztergom város honlapján. A komáromi napokon a hagyományoknak megfelelően együttülésezett Észak- és Dél-Komárom testülete, ezúttal Észak-Komáromban, a Tiszti Pavilonban április 26-án. Az Észak- és Dél-Komárom együttes ünnepi ülésen megjelenteket elsőként Keszeg Béla Észak-Komárom polgármestere köszöntötte, majd elsőként a dél-komáromi városi elismerések átadására került sor. Dr. Molnár Attila Komárom polgármestere beszédében a közös ünneplés, az emlékezés és az összetartozás jelentőségét hangsúlyozta. Az ünnepi köszöntőt követően került sor az elismerések átadására. Díszpolgári címet kapott dr. Mikolasek Sándor, az idén fél évszázados Komárom-Komárnó utcai futóverseny egyik ötletgazdája és szervezője, és dr. Szekeres György fogorvos. Komárom városért emlékérmet kapott Arlett Tamás, az Endres csoport egyesület elnöke, Filip Imre, a Tempó Karate Sport egyesület elnöke, Janka Ferenc, a Szőnyért cselekvő közösség elnöke, dr. Solymos Márta belgyógyász, dr. Topál László gasztroenterológus. Polgármesteri díjat Bodó Jánosné és Szabó Gyula, valamint a természetjáró közössége és a helyi fiatal zenészekből álló Past Vibes Street Band vehette át. Az ünnepi testületi ülésen a folytatásban Keszeg Béla Észak-Komárom polgármestere adta át az Észak-Komárom által adományozott díjakat. A közös ünnepi testületi ülés a klapka indulóval zárult, közölte Komárom a honlapján. Komárom-Esztergom vármegyében idén tavasszal 36 középszintű és 6 emelt szintű vizsgahelyszínen összesen 4398 érettségiző fog számot adni tudásáról. A május 4-én kezdődő időszakra középszinten 28 tárgyból, 9229 emelt szinten pedig 17 tárgyból 2042 jelentkezésre került sor. A 2026. évi érettségik május 4-én kezdődnek. Az utolsó írásbeli nap május 22-én lesz, ezt követően június 3-a és 10-e között az emelt szintű szóbelik, majd június 15-től július 1-ig a középszintű szóbeli érettségikre kerül sor, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatala honlapján.

0: Programajánló.
1: Gondolatébresztő előadásra várják az érdeklődőket Esztergomban, ahol a párkapcsolatok dinamikájáról, a közelségről és a távolság kérdéséről lesz szó. Az érdeklődőket május 4-én 18 órakor várják a kapcsolatok házában. Az előadás a kötődés elmélet alapjaitól indulva mutatja be, hogyan hatnak a gyerekkori élmények és minták a felnőtt kapcsolatokra. A résztvevők megismerhetik a párkapcsolatok természetes szakaszait és betekintést kapnak abba is, hogyan segíthet a konfliktusok tudatos kezelése a mélyebb intimitás kialakításában. Az alkalom során saját élményű gyakorlatok is segítik az önismereti elmélyülést. Az előadók Kígyósi Őrs és Andrea, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Március 5-én 15 órától tartják az Apéro Francia beszélgetős délután következő alkalmát. A kezdőket Mohainé Lencsés Valéria várja, a haladókat Uzonyi Teri az esztergomi Helyiser József városi könyvtárban. A program ingyenes. A Pannon-tenger múltjáról tart előadást dr. Kovács Emőke, Balaton kutató, történész, Komáromban a Jókai Mórvárosi könyvtárban. Az érdeklődőket május 5-én 17 órakor várják, az eseményen betekintést nyerhetnek grófnők, festőnők, színésznők és írónők életébe. A program ingyenes. A Kinedok Filmklub keretében magyar rövidfilmes válogatásokat lehet megtekinteni a Kortárs Galériában Tatabányán. Az érdeklődőket május 7-én 18 órakor várják. A program ingyenes. Különleges fotókiállítás nyílik Esztergomban, ahol a fekete-fehér képek világán keresztül fedezhetik fel az érdeklődők a fény és árnyék gazdag játékát. Az FFF fekete-fehér fotó Facebook csoport kiállításán több mint 30 alkotó 48 képe mutatja meg, hogyan válhat a színek hiánya, mégis kifejező sokszínű látásmóddá. A megnyitó május 9-én lesz 17 órától a Szent György mezői olvasókörben. A részvétel ingyenes, a kiállítás május 30-áig lesz látogatható, szombati napokon 9 és 17 óra között, illetve előzetes egyeztetéssel. Május 9-én rendezik meg az Emlékhelyek napját Tatabányán. Számos szabadtéri program várja az érdeklődőket 14 órától a Bányászati és Ipari Skanzenben, melyek egész délutánra tartalmas kikapcsolódást ígérnek. A részletes programot megtalálják a Vértes Agórája honlapján.

0: Vételkörzetünk értékei.
1: Megújul az esztergomi Várszínház, az engedélyek már megvannak, a felújítási munkák azonban az évad végén indulnak el. Erről és az idei évadról beszélgetett Hittaler Andrea Horányi Lászlóval, a Szabadtéri Színház igazgatójával.
2: Az esztergomi Várszínházban hát egy nagyszabású felújítás lesz, megszépülnek. Hol tart most ez a felújítás?
3: Örömmel tudom elmondani, hogy minden engedélyünk megvan. Tehát egy kicsit a múzeum részéről ugye időigényes volt, tehát ott is ugye változások voltak, meg különböző belső átalakítások, és nagyon-nagyon elhúzódott a nem is engedély, inkább a hozzájárulás, hiszen örökségvédelem szempontjából ez egy kiemelt hely, az esztergomi Várhegy, ahol található az esztergomi Várszínház is, és az esztergomi Vármúzeumhoz tartozik, de az esztergomi Vármúzeum pedig a Nemzeti Múzeumhoz tartozik, úgyhogy ezért elég sok lépcsőn kellett átmenni ezeknek a papíroknak, de örömmel mondhatom, hogy most már minden papír megvan, úgyhogy a napokban a közbeszerzési kiírás is meg fog történni, mert ugye olyan szabály van, hogy ez a felújítási tervezet, ez már a közbeszerzési kiírás alá esik, nem egy olyan nagyon nagy merítés, tehát nem nemzetközi, de azért ki kell írni a közbeszerzést. Amikor ez lezárul, közben működik az évad, mert azért úgy raktuk össze, hogy az színház évad nem maradjon el felújítás ellenére is, és az önkormányzattal ugye úgy egyeztettünk, hogy ez az évad természetesen a nyári évad az elejétől végéig hiánytalanul lemegy, és ahogy az utolsó taps elhangzott, akkor másnap már a közbeszerzési kiírás eredményeként ugye a kivitelezők felvonulnak, és akkor egész 2027 májusáig dolgozhatnak, és akkor úgy ütemezzük, hogy olyan részek készüljenek el, amik nem fogják befolyásolni azt, hogy a 2027-es nyári évad is zavartalanul működhessen. Úgyhogy csak jókat tudok mondani, és így az esztergomi önkormányzattal, megyei jogú város önkormányzat, vagy a város vezetésével karöltve, ugye ez meg fog történni, ez a színházi felújítás.
2: Akik eddig nem hallgattak minket, mert már beszéltünk arról, hogy milyen felújítások lesznek, de akik eddig még nem hallották, azoknak mondjuk el, hogy pontosan milyen felújítások lesznek.
3: Tehát pontosan, ugye nagyon sok panasz érkezett, sokan jelezték, hogy ők szívesen jönnek a színházba, de hát jó lenne hátradőlni, tehát elsősorban a nézőtér fog megújulni olyan módon, hogy a lépcsőzet is ki lesz cserélve, tehát egy biztonságosabb megközelítése lesz a nézőtérnek, az ülőhelyeknek, ugyanakkor olyan székek kerülnek elhelyezésre, amik háttámlával is rendelkeznek, tehát nyugodtan a néző hátra dőlhet, hogyha úgy gondolja. Ennek azonban azért van egy hátránya, hogy így kényelmesen a mostani állapotot figyelembe véve, kényelmesen leültek a nézők, balról egy táska, jobbról egy táska, idézőjelben mondom, akár el is terpeszkedhettek, de ez most már megszűnik. Tehát ahhoz, hogy a hátukat neki tudják támasztani, annak az az ára, szélességében nem foglalhatnak el két helyet vagy három helyet, mert ugye az mind számozott jeggyel bíró tulajdonosnak lesz aznap előadásra szóló helye. Ugye ez az első ütem. A második ütem, hogyha ebbe a, amit mondtam, augusztustól májusig tartó időszakba belefér még a színpad teljes felújítása, ami azt jelenti, hogy megújul a színpad deszkázata, és a színpad le lesz fedve. Ez egy óriási dolog, mert ugye ma már szinte szabadtéren olyan színpadot nem is nagyon találni, ami fedés nélkül van. Elég kiszámíthatatlan az idő, és ugye, ha csak egy zenés előadást veszünk alapul, hát olyan drága hangszerek vannak, hogyha valaki valamit ad a hangszerére, már pedig szinte minden zenész az kivétel nélkül legfontosabb a, valakinek még a feleségénél is fontosabb a hangszere, már elnézést zárójelé. Tehát, ha nem cseperg az eső, csak esőre áll az idő, be van borulva az ég, már nem teszi ki a hangszerét, ha nincs fedés. Mert ha van fedés a színpad fölött, akkor szemerek az esőre, de a hangszernek nem lesz semmi baja. Sőt, hát olyan is van, amikor, vagy volt olyan, hogyha a színpadon lett volna fedés, akkor az előadást nem kellett volna abba hagyni, mert a nézők készülvén arra, hogy már eléggé be van borulva, hoztak esernyőt magukkal, kiúztak az esernyőt, és zavartalanul végigmehetett volna az előadás ilyen szemmel kívül esőben. Tehát több szempontból, tehát az, hogy meg kellett már a színpadnak is újulni, de az, hogy egy ilyen biztonságosabb, előadásbarátabb lesz a színpad, az egy nagyon fontos dolog. Hát mondom, ebben az első ütemben elsősorban a nézőtér, aztán utána, ha az időbe belefér, akkor a színpad, ha nem, akkor a színpad majd 2027 szeptemberében fog megújulni, és akkor már a 2028-as évadra már úgy tud jönni a néző, hogy a színpad is fel van újítva, és a nézőtér is fel van újítva, és aztán, ami a nézőket és a színházi előadásokat nem zavarja, azok még az öltözőknek a felújítása, de hát azt már lehet évad közben is csinálni, ott már ugye ki lehet kerülni az előadásokat sokkal könnyebben, mint ezt a két nagy felületet.
2: És hát ahogy amilyen gyorsan telik az idő, már csak hát kicsit több, mint két hónap, de nem sokkal több, mint két hónap van hátra ugye az évad kezdésig, és már ugye a közösségi oldalon már látható is a műsor. Igen. Ugye a Van Goggal fog indulni az évad.
3: Tehát 06. június 27-én, az egy szombati nap, ugye a Van Gogh élete, ez egy Kocsis István darab, ez a Debreceni Színház és a Debreceni Színjátszó Stúdió közreműködésével az esztergomi Várszínház bemutatója. Nagyon izgalmas már, ugye ez egy bevett színházi gyakorlat, hogy több alkalommal már úgynevezett nyilvános főpróbát tartottunk már ebből Debrecenben, Derecskén, és meglepően pozitívak a visszajelzések, úgyhogy bízunk benne, hogy itt Esztergomba még most is jó az előadás, de még javulni fog, még azokat a kis súlódásokat, azokat is kivesszük, kicsiszoljuk, úgyhogy én szerintem egy nagyon ígéretes és egy nagyon izgalmas előadás lesz az évad nyitó előadás. A Facebookon ugye már látható a teljes program, minden információ fönt van a plakáton, és hát ahogy bevett szokás, ez általában pénteken és a szombaton vannak előadások, van egy szerda, július 8-án szerda, az egy Rossz arc, az a címe ennek az előadásnak, az részben zárt körű, mert lesz a városban egy konferencia, és akkor a önkormányzat úgy támogatja, vagy úgy is támogatja ezt a konferenciát, hogy 100 jegy erejéig mindenkinek biztosítja a lehetőséget, hogy megtekintse ezt az előadást. Ez is egy nagyon izgalmas előadás, a Stúdiókában volt a bemutatója már tavasszal valamikor, februárban vagy március elején. Aztán az esztergomi Várszínház hagyományos módon, már azt kell, hogy mondjam, hogy a 90-es években az élen járt abban a koncepcióban, hogy a határon túli színházaknak is mindig adott bemutatkozási lehetőséget. Természetesen most is lesz kettő ilyen produkció, az Aradi Kamara Színház, ráadásul ez egy érdekes, mert ez Aradi Kamara Színház és a Békéscsabai Jókai Színház közös előadása, és ez is látható lesz majd itt Esztergomban. Július 31-én Csehov Lánykérések, hát ez egy igazi fergeteges végjáték lesz, úgyhogy aki ilyen könnyedebb kikapcsolódásra vágyik, annak nagyon-nagyon ajánlom ezt az előadást. Aztán lesz Felvidéken, működik egy art színtársulat, az ő előadások a Párkapcsolat, tehát ez a nagyon híres darab és sikeres darab, három szereplős, egy házasság története tulajdonképpen ez az előadás is. Aztán aki úgy gondolja, hogy egy kicsit komolyabb vagy drámaibb előadást nézne, annak nagyon-nagyon tiszta szívemből ajánlom a Caligula helytartója című előadást, ami tulajdonképpen megint ilyen koprodukció, de olyan értelemben, hogy a közreműködő színészek. Egy része a Marosvásárhelyi Színház tagjai, ebbe játszom én is, tehát az esztergomi Várszínház, nem a tagja vagyok, de hát a vezetője vagyok, és még rajtam kívül van még két budapesti színész, akik szintén játszanak, tehát ez is ilyen közös nemzetközi produkció. Ennek volt Dráva Csehin bemutatója egy olyan két hete. Hát telt ház volt, és hát a visszajelzés, hála Istennek, nagyon jól sikerült, és a visszajelzések alapján azt kell mondjam, hogy nagyon megütötte a nézőket, és azok a témák, amiket ez a Székely János írta egyébként, itt boncolgat ez az előadás, hát 1972-ben írta, és ugye a római korban játszódik, hiszen Caligula akkor írt, és ezek a témák, mintha tegnap hangzottak volna el, tehát ma ugyanolyan érvényesek, mint abban az időben. Hát közben eltelt azért egy-két száz év. Úgyhogy én ezt feltétlenül ajánlom mindenkinek. Akkor nem akarom az egész műsor tervet végigmondani, de ami nagyon érdekes, hogy Onodi Eszternek lesz egy lemez bemutatója augusztus 15-én, ez inkább a zenei irányba viszi el ezt az előadást, vagy a programot, de viszont augusztus 14-én az Kapenfur fangjai lesz, ami szintén egy vígjáték, tehát könnyed szórakozást, könnyed, de nem tartalmatlan szórakozást, mert erre azért nagyon figyelünk, hogy azért valami tartalom azért mindig legyen ott az előadásokban. És már ezt örömmel mondom, hogy 26. alkalommal rendezzük meg az esztergomi művészeti, kreatív művészeti tábort, lánykori nevén Bábos tábor, mert ez annak idején úgy indult, de hát ez egy eléggé félrevezető megfogalmazás, mert nem csak a bábkészítés, meg a bábozás rejtelmeit ismerhetik meg, hanem hát itt vannak sportfoglalkozások, táncfoglalkozások, színjátszói foglalkozások, sőt a tábor végén, ugye most augusztus 3-án indul ez a tábor, és pénteken, azt hiszem a 7-én ér véget, és akkor az utolsó akkordjai a tábornak az, hogy a szülők is beülnek 4 órakor, és a gyerekek a szülőknek megmutatják azt, hogy az alatt az egy hét alatt a színjátszás területén, ugye milyen előrelépést, milyen színdarabot, vagy milyen részletet tanultak be, és azt megmutatják a szülőknek. Úgyhogy erre már lehet jelentkezni a Bábos táborra, illetve a kreatív művészeti táborra. Hát úgy tudom, hogy már elég szépen, azt hiszem már, hát augusztusban lesz, de már több mint 10 a jelentkező van, és olyan 50-nél leállítjuk. Tavaly is úgy volt, hogy 50-ig mentünk el, mert a Nagyváradi Bábszínház, vagy a Ifjúsági Színház művészei vezették ezt a tábort, és minden szempontból az a jó, hogyha ilyen közvetlenebb a kapcsolat, és 4 csoport van, egy csoportban van 4 ifjúsági színész, és akkor így egy csoportban, nem tudom, 12-13 emberrel foglalkoznak 4-en, úgyhogy ez így sokkal barátibb dolog, és azt hiszem, hogy sokkal hatásosabb is. És az, hogy a Nagyváradi Színházból vannak a táborvezetők, a szülők véleménye, nem azért, mert ők látják a gyerek, amikor hazamegy, és akkor mesél a történtekről, hogy valahogy van ennek egy plusz hozaték, nyilván egy más szellemiség, egy más identitás, ahonnan ők jönnek, és ezt valahogy nem direkt, de egyáltalán a személyiségükkel, meg ahogy a dolgokhoz hozzáállnak, át tudják adni a gyerekeknek, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog.
2: Egy biztos, hogy tartalmas lesz az idei évad is, és mindenki meg fogja találni az ízlésének megfelelő előadást is. Köszönöm szépen!
3: Erre törekedtünk, hogy mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt, hiszen az esztergomi Várszínház egy szabadtéri színház, ugye nem csak a helyi lakosok és a Duna túlpartján lévő, ugye Párkány és környékébe élő nézők jönnek, hanem nagyon sok turista, tehát Debrecenből, Nyíregyházából, az ország különböző területeiről jönnek, és a cél az, hogy egy igazi népszínházi program legyen, tehát hogy mindenki találjon benne drámát, találjon benne díjjátékot, találjon benne zenés előadást, és azt hiszem, hogy ez az évad tükrözi ezt a szellemiséget.
2: Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm!

0: környezetünk.
1: Több mint 17 millió forintot csaltak ki egy vármegyénkben élő nő bankszámlájáról telefonos csalók. A rendőrség felhívja a figyelmet, a bankok soha nem kérnek telefonon bankkártyaadatokat vagy kódokat. Az esetről Racsné Galambos Gréta rendőrőrnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjével beszélgetett Nemes Kitti.
2: Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője a vendégem, és azt hiszem, hogy sokszor szoktunk erről beszélgetni, ugye a kibertérben történő csalásokról, mert hogy talán most is volt a vármegyénket érintően egy kimagasló csalás ezzel kapcsolatban.
3: Igen, annak ellenére, hogy folyamatosan felhívjuk a figyelmet ezekre a csalásokra és a különböző csalási módszerekre, még mindig napi szinten érkeznek a rendőrségre ilyen jellegű feljelentések, és sokszor igen nagy a károsszeg, amivel megkárosítják a sértettet. A legutóbb ismét egy olyan eset történt, hogy a sértettet felhívták telefonon, a telefonáló magát bankbiztonsági ügyintézőnek adta ki, és előadta, hogy veszélyben van a pénze, gyanús tranzakciókat tapasztaltak, úgyhogy annak érdekében, hogy megvédjék a pénzét, és illetéktelenek ne férhessenek hozzá, különböző adatokat kért, bankszámla, bankkártya adatokat. Ezekben az esetekben azt tudni kell, hogy nagyon meggyőző a telefonáló, olyan szakmai kifejezéseket használ, amivel elülteti a gyanút arra vonatkozóan, hogy ő valóban az, akinek mondja magát, és nagyon hosszasan beszéltetik a telefon túlvégén lévő szemét, esélyt sem adnak neki arra, hogy átgondolja, amit hallott, vagy kapcsolatba lépjen akár egy hozzátartozójával, vagy a bankjával, és hát ennek a beszélgetésnek az lett a vége, hogy a sértett megadta a kért adatokat, és 3 alkalommal emeltek le pénzt a számlájáról összesen 17 millió forint értékben. Ezzel kapcsolatban, amit nagyon fontos tudni, hogy a bankok soha nem kérnek bankkártya adatokat, nem kérnek jelszavakat, mindig van egy beazonosítás, olyan személyes adatokat mondanak az ügyfélről, amit csak ők tudhatnak, és ami nagyon megtévesztő lehet ezeknél a telefonhívásoknál, hogy a csalók még arra is képesek, hogy valóban a banknak a hívószámát jelzi a kijelző, amikor a hívást indítják, tehát emiatt sem gyanakszik sokszor a sértett, mert látszólag ugyanarról a számról hívják, amiről egyébként a bankja is szokta. De mindenképpen keltsen gyanút az, hogyha olyan történettel hívják fel, hogy gyanús tranzakció, gyanús utalás történt a számlájáról, és ahhoz, hogy megállítsák, ehhez kellenek a bankkártya adatok, bankszámla adatok, a bank soha nem kér ilyet telefonon keresztül. A legjobb az, hogyha ilyenkor bontjuk a hívást, felhívjuk a saját bankunkat, hogyha van a saját személyes ügyintézőnk, akkor a legjobb, hogyha vele beszélünk, de hogyha van egy központi információs vonal, akkor először győződjünk meg róla, hogy valóban történt-e ilyen gyanús utalás a számlánkról, de ami a legfontosabb, hogy bankkártya, bankszámla adatokat soha senkinek ne adjanak ki telefonon keresztül.
2: És egyébként máshol sem, mert működik az e-mailben való, akár a rendőrség nevében is szoktak ilyen csaló e-maileket küldeni, hogy talán az lenne a legjobb, hogy minden legyen gyanús, ami nem a megszokott, akár e-mailben, akár SMS-ben érkezik szerintem, illetve szerinted lehet olyat csinálni, ha mondjuk egy ilyen hívás van, hogy megpróbáljuk valahogyan kizökkenteni azt, aki a vonal túl végén van?
3: Meg lehet próbálni, hogy olyan kérdéseket teszünk fel, amire valóban csak a mi saját bankunk tud válaszolni, de én úgy gondolom, hogy ilyenkor olyan nyomás alatt van a sértett, hogy eszébe sem jut. Tehát olyan sürgetőleg lépnek fel ezek az elkövetők, ráhelyezik a nyomást, hogy az összes pénze veszélyben van, amiért évekig megdolgozott, most azonnal lépni kell, mert pár perc késlekedés is eredményezheti azt, hogy az összes pénze elveszik, hogy nem igazán adnak lehetőséget arra, hogy a másik fél visszakérdezzen. De hogyha van ennyi lélek jelenlét, és felteszünk olyan kérdést, amire nem tud válaszolni, az mindenképpen legyen gyanús. De ilyenkor is létezik olyan trükk, hogy azt mondja a telefonáló, hogy ő erre nem tud válaszolni, de egy másik bankfiókban lévő kollégája mindjárt vissza fogja hívni, és akkor folytassa vele a beszélgetést. Tehát ez is legyen gyanús, hogyha átkapcsolják, mással kell beszélni, többször visszahívják, hosszasan folyik a beszélgetés, tehát ez mind-mind olyan tényező, ami gyanút kell, hogy keltsen az emberben.
2: Szörnyű egyébként ilyeneket hallani, és azért 17 millió forint, én azt gondolom, hogy a mai világban elég nagy súlya van. Nagyon szépen köszönöm a hasznos információkat.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: környezetünk.
1: A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen jó idő esetén sokan választanak szabadtéri programot, vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. Hogy mire figyeljünk oda, arról Hittaler Andrea beszélgetett Körtvéfáji Dina tűzoltó főhadnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével.
2: Most már kezd egyre jobb lenni az idő, és tulajdonképpen már egyre többet járnak ki ugye az erdőkben is grillezni, akár otthon is grillezni, és hát ugye a szabadtéri tüzek is egyre jobban megszaporodnak ilyenkor. Mikor jellemzőek ezek egyébként általában?
3: A szabadtéri tüzek száma minden tavasszal megemelkedik, illetve a nyári hőség idején is jellemzőek. A legtöbb ilyen eset a szabadtéri tüzek emberi mulasztás miatt következnek be. A tűz terjedését pedig elég nehéz megakadályozni, úgyhogy fontos, hogy elkerüljük ezeket a szabadtéri tüzeket. Tavasszal az okozza a gyors terjedést, hogy még nem zöldült ki úgy a növényzet, illetve a tavalyi évből még megmaradt a száraz növényzet. A szabadtéri tüzeknek az oltása nagyon időigényes, ezért fontos ezeknek a megelőzése.
2: Hogyan előzhetjük meg ezeket?
3: Fontos, hogy például, ha az erdőben járunk, ne dobjuk el a cigarettacsikket, ugyanúgy, ha az autóban utazunk, vagy vonatozunk, akkor se dobjuk ki az ablakon a cigarettacsikket, mert a száraz növényzet az pillanatokon belül meg fog gyulladni, illetve ne is szemeteljünk az erdőkben, már csak azért sem, mert az eldobott üveg, műanyag, fémhulladékok, azok összegyűjthetik a napsugarait, és mint egy nagyító meggyújtatják a környezetüket.
2: Szokott lenni ugye tűzgyújtási tilalom, mit jelent ez pontosan?
3: A tűzgyújtási tilalom fogalmát sokan tévesen értelmezik, ez nem azt jelenti, hogy a kertünkben ne égethetnénk mondjuk zöld hulladékot. A tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres környezetében a kijelölt tűzrakóhelyeken sem lehet tüzet gyújtani. Tűzgyújtási tilalmat pedig akkor rendelik el, amikor az erdő talaján lévő növényi részek nedvességtartalma nagyon alacsony. Arról, hogy hol van tűzgyújtási tilalom, a katasztrófavédelem oldalán tudunk tájékozódni egy térképen.
2: A kerti zöld hulladékok esetében mik a teendők?
3: A kerti zöld hulladék kiégetését az önkormányzatok rendeletben szabályozzák. Hogyha az adott önkormányzatnak nincsen ilyen rendelete, akkor az azt jelenti, hogy nem égethetünk zöld hulladékot a kertünkben. A legtöbb önkormányzat azonban ezt engedélyezi, ennek utána kell néznünk, és ez alapján eljárnunk. De fontos megjegyezni, hogy tűzvédelmi szempontból nem javasolta a kerti zöld hulladék elégetése. Sokkal jobb, hogyha házi komposztot készítünk, illetve elszállítatjuk a felesleges zöld hulladékot. Hogyha mégis úgy döntünk, hogy elégetnénk a zöld hulladékot, akkor soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, és gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Lényeges, hogy mindig csak akkor a tüzet rakjunk, amelyet el is tudunk oltani, illetve hogyha feltámad a szél, hagyjuk abba az égetést.
2: Ugye említettem már az előzőekben is, hogy ugye az erdőben sütögetés most már ilyenkor, hogy jobb idő van, most már egyre gyakoribb, itt mire kell odafigyelni?
3: Hogyha a természetben szeretnénk főzőcskézni, akkor azt a kijelölt tűzrakóhelyeken tegyünk, abban az esetben, hogyha nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom. A tűzgyújtás előtt fontos, hogy megtisztítsuk a tűzrakóhelynek a környezetét, a levelektől, faágaktól, illetve sose hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet. Legyen nálunk víz, lapát, amivel el tudjuk oltani a tüzet, és ha feltámad a szél, akkor azonnal oltsuk el, mert ez könnyen tovább tud terjedni, ha nem így járunk el. Arra is figyeljünk oda, hogy amikor befejeztük a főzőcskézést, akkor oltsuk el a tüzet gondosan, és távozás előtt pedig tegyünk néhány centiméter vastagon földet a hamura.
2: Otthoni grillezés esetén ott mi a teendő?
3: Érdemes már a begyújtáskor körültekintően eljárni. Használhatunk begyújtókockát, begyújtóháncsot vagy grillgyújtó folyadékot, ne használjunk mondjuk benzin, gázolajat vagy egyéb ilyen dolgokat. Ezek veszélyesek, mérgező gázokat bocsátanak ki, és így az étel íze és minősége is romlani fog. A kerti sütögetéskor is fontos szabály, hogy ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül, legyen nálunk megfelelő oltóanyag, és itt is érvényes az, hogyha feltámad a szél, akkor ezt a tevékenységet abba kell hagyni. Illetve figyeljünk arra is, hogy az éghető anyagokat ne a grill közelében tároljuk. Sokan egyébként az erkélyükön is szeretnének sütögetni, ennek nincs akkor akadály, hogyha a társasház házi rendje ezt megengedi. Ilyenkor a legjobb az, hogyha egy elektromos grillezőt használunk, ez a legbiztonságosabb megoldás. Hogyha mégis baj történne, már nem tudjuk kordában tartani a tüzet, esetleg valahol tüzet észlelünk, akkor minden esetben a 112-t tárcsázzuk és kérjünk segítséget.

0: a hét sporteseménye.
1: Világbajnoki címet védett Bakkeszter a Kempó VB-n a törökországi Kemerben. Bakkeszter az esztergomkertvárosi és sárisápi edzéseken készülve képviselte a Fighting Kempó csapatát. A fiatal sportoló 2 ezüst és 1 aranyérmet szerzett, utóbbival pedig megvédte világbajnoki címét Semi Kempó versenyszámban. Eszterrel és Pokorni Gábor edzővel beszélgettünk a Buenos Morgenben. Bakkeszter és Pokorni Gábor tehát itt a stúdióban, és hát gratulálunk, mert hogy 1 világbajnoki arany és 2 ezüstéremmel tértél haza, Eszter, a törökországi világbajnokságról. Jár a hatalmas gratuláció, ráadásul immáron ugye a felnőtt mezőnyben, mert hogy amikor tavaly beszélgettünk, akkor az még az U21-es korosztály volt, ha jól emlékszem.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a gratulációkat. Igen, a tavalyhoz képest most már a felnőtt mezőnybe indultam, annak ellenére, hogy még az U21-esbe lettem volna, csak nem volt a súlycsoportomban ellenfél, úgyhogy följebb tettek egy korcsoporttal.
1: Ez egyébként mennyivel erősebb mezőnyt jelent, mint hogyha mondjuk csak a saját korosztályodban kellett volna megmérettetned magad, bár így, hogy nem volt a korosztályból versenyző, ugye az úgy nehéz összehasonlítani, de nyilván azért képben vagy.
2: Hát érezhető azért a különbség, erősebbek az emberek, de megbirkóztunk ezzel a feladattal, úgyhogy nem jelentett problémát.
1: Ráadásul ugye Semi Kempó, ugye ott hoztad el az aranyat, azt hiszem.
2: Igen.
1: Az meg egy világbajnoki címvédés a te esetedben.
2: Igen, tavaly is, ugye akkor még az U21-esbe is aranyérmet szereztem, és ebbe az évbe is sikerült.
1: Hát akkor hallgattas, Ádi, mondd.
3: De csak az érdekel, hogy ilyenkor az ember úgy megy ki, hogy már pedig ezt meg kell szerezni, mert hogy címvédő leszek, vagy úgy megy ki, hogy tavaly sikerült, aztán idén, ha sikerül, örülünk neki, de ha nem sikerül, az sem kudarc.
2: Hát nyilván az arany a cél, de nem megyek soha ki egy versenyre, hogy akkor én ezt most megszerzem, csak reménykedek benne, nem szeretem elbízni előre a dolgokat.
3: De akkor ez inkább egy súly, hogy címet kell védeni, vagy inkább egy segítség, hogy tavaly megvolt, idén is meg lehet?
2: Inkább egy motiváció, hogy újra tudjak teljesíteni. Nem érzem ezt súlynak, szerencsére verseny alatt nem szoktam izgulni, nem róla egy plusz terhet, úgyhogy ez inkább motiváció számomra.
1: Na hát akkor hallgattassék meg a mester. Én arra emlékszem, amikor legutóbb itt jártatok, akkor nagyon-nagyon dicsérted Eszternek a szorgalmát, a kitartását, és emlékszem, hogy még azért engem is lesokkolt, hogy mennyi baromi sok munka van azért ezek mögött, az eredmények mögött. Úgy sejtem, hogy azóta se vettetek vissza a tempóból.
4: Hát igen, inkább egy kicsit még fokoztok is, tehát egyre több energiát kell belerakni az edzésekbe, egyre jobb minőségű edzéseket, ugye szerencsére, mivel hogy nagyon-nagyon képbe vagyunk mind a saját sportunkkal, a harcművészetünkkel, a kempóval kapcsolatban, meg a K1-jel kapcsolatban. Napi szinten vagyunk az ellenfelek felkészültségéből, a szükséges tudással kapcsolatban is teljesen képbe vagyunk, hogy mik az elvárások. Így nagyjából folyamatosan tudjuk, hogy mennyi edzésmunka és milyen minőségű edzésmunkák és milyen fajta edzésmunkákkal tudjuk a céljainkat elérni. Hát ugye ezen a világbajnokságon is 38 ország 718 indulója volt, és nagyon nagy hangsúlyt, mivel Törökországban volt a világbajnokság Kemer városában, nagyon nagy hangsúlyt kaptak az ázsiai, afrikai és arab versenyzők, akikről valljuk meg őszintén, ők szerintem egész nap edzenek és még éjjel se alszanak. Úgyhogy rengeteg ország volt, fantasztikus, nagyon különleges országok voltak. Azért itt is látszik a sportban egy pici elkalandozás a kérdéstől, de látszik a sportban azért, hogy ez mennyire fontos, és azért a sport a békéről és a fair play-ről szól, hogy például itt volt Irán, itt volt az Egyesült Államok, itt volt Venezuela, itt volt Ukrajna, és itt volt Oroszország is, többek között, de még Japán is, nagyon sok egzotikus országot is sorolhatnék.
1: Igen, és egyébként Törökországot olyan szempontból emeljük ki, hogy én azért úgy tudom, hogy például a Muay Thai-ban sem véletlenül lett az Európa bajnokság Antalya Cup, mert hogy annyi klasszis jó török versenyző van, hogy így aztán többet tudtak elindítani, ugye, nem csak egyet. Tehát, hogy a törököknél valami brutális reneszánsz átéri, vagy fénykorát.

0: meg a irániakat emelném ki, hogy hát azok brutál kemények, úgyhogy aki itt ezen a világbajnokságon érmet tudott szerezni, az nagyon-nagyon megérdemli ezt az érmet, bármilyen nemzetből is volt.
1: Ezt egyébként melyik kategória áll hozzád a legközelebb? Van olyan, amit jobban szeretsz, vagy igazából mindegy, és te oda teszed magad 100%-ig, aztán lesz, ami lesz?
2: Hát inkább az álló bunyó, ami közelebb áll hozzám. A földet is amúgy nagyon szeretem, de inkább az álló bunyó az. Itt most nem volt K1, de ha mondhatom, ezt a K1 az, amire mi mindig készülünk, ami hozzám is a legközelebb áll. Ezen a versenyen full kontakt szám volt. Azt is szeretjük, de a K1 az igazi versenyszám, ami közel áll hozzám.
1: Egyébként ez miért lehet például a magasságod miatt? Te mennyire számítasz a saját súlycsoportodban? Egyébként egy ilyen relatív magas lánynak számítasz, ugye így, most hétköznapi mércével ugye elengedve itt a harcművészeti kereteket, de hogy a saját súlycsoportodban te mennyire számítasz magasnak?
2: Hát ez amúgy nagyon változó, leginkább magasabb vagyok. Magasabb ellenfélvel nagyon ritkán szoktam találkozni, egy magas az már ritkább, de inkább magasabb szoktam lenni ebbe a súlycsoportba.
1: És gondolom, hogy ez azért számíthat mondjuk a harcmodor tekintetében is, hogy nem tudom, Gábor, számíthat ez egyébként a magasság?
0: Igen, nagyon-nagyon sokat számít. Igazániból az állóharcnál inkább előnyt jelent, én azt gondolom. Például ugye említettük, hogy azért mi nagyon sokat K1-jel foglalkozunk, az mellett, hogy kemposok vagyunk, és ott a magasság az mindenképpen előnyt jelent. Természetesen meg lehet ezeket a különbségeket oldani szakmailag, nincs azért ezzel egyik edzőnek se problémája, de előnyt jelent, viszont a földharcos részeknél nem baj az, ha nem vagyunk ilyen magasak. Tehát ott majdnem, hogy inkább még azt mondanám, hogy egy kicsit, hogyha valaki tömörebb, szélesebb, alacsonyabb, és ugyanabban a súlyban van, majdnem, hogy neki jelent az előnyt.
3: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk.

0: Ez volt a köztéradása 2026. május 3-án itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető, Illyés Roland.
1: Ez volt a Köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és

0: tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok! Új eszközt adtak át a Tatabányai Szent Borbála kórházban. Óriási harcsát fogtak a neszményi holtákból. Lezárják a Tata felé vezető általérvölgyi kerékpárút egy

0: szakaszát. A hírperceket Szabó Istvántól hallják 2026. május 3-án vasárnap anyák napján. Új eszközt adtak át még március végén a Tatabányai Szent Borbála kórházban. A közel 9 millió forint értékű eszköz az első fájdalommentes megoldás a középfű diagnosztikában. Dr. Virág József, a kórház főigazgatója, egy újabb fontos mérföldkőként értékelte ezt az eszközt. Dr. Virág Józsefet hallják.
1: Nagyon büszke vagyok arra, hogy ismét egy mérföldkővel tudtunk előrelépni, hiszen egy olyan gép került a intézményünk kezébe, és így a betegellátás szolgálatába, amely által a betegellátás sokkal magasabb színvonalon tudjuk majd ellátni a fülorgégészeti osztályunkon. Ugye ez az osztályunk egy kiemelkedően magas színvonal jelenleg is, tehát hogy széles látókörű és országosan nagyon elismert, nagyon jól működő osztályunk, és hál' Istennek nagyon sok elégedett paciensünk jelzi vissza, és ezáltal ezt a gépet, amely tudomásom szerint csupán még egy van a országban, az is egy egyetem, ez olyan mértékben fogja a betegeknek a érdekét szolgálni, illetve a betegellátásban részvevő kollégáinkat is tudja ezáltal segíteni, hiszen sokkal pontosabb diagnózishoz fognak jutni, és ez meghatározhatja a terápiás konzekvenciát is ezáltal. Ugye ezek a gépeknek a befogadása mindenképpen egy szakmai előrelépés. Az osztályon dolgozó orvos kollégák, rezidensek is tudják használni majd ezt a gépet, és ezáltal az ő tudásuk komoly fejlődésen tud keresztül menni. Szakmai fejlődést tudunk ezáltal a új gépek által nyújtani a kollégáink részére. Például gondoljunk az új laborrendszer, ami kialakításra került, amely a kollégáinknak a szakmai előmenetelét tudja fejleszteni, és remélhetőleg ezáltal további kollégáknak jön meg a kedve ahhoz, hogy a kórházunkba érkezzen, hiszen ezáltal egy komoly technológiai szakmai tudással tud bővülni. Magyarul az ő szakmai betegellátó képessége ezáltal mindenképpen fejlődni fog.
0: Május 5-től lezárják a Tata felé vezető Áttalérvölgyi kerékpárút egy szakaszát. Tatabánya város a közösségi oldalán azt közölte, hogy az M1-es autópálya bővítésén dolgozó kivitelező zárja le május 5-től az Áttalérvölgyi kerékpárút. Kertvárosi körforgalom és a Kétlyukú híd, azaz a Vértesszőlősi kerékpáros pihenő közötti szakaszát. Ennek oka, hogy az M1-es autópálya kerékpárút és Áttalér feletti hídjánál zajlanak a munkálatok az autópálya bővítéséhez kapcsolódóan. A lezárás október 15-éig tart. További részleteket Tatabánya közösségi oldalán találnak. A lakossági ügyintézés megkönnyítése érdekében a következő hetekben ismét útra kelnek a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok a komáromi járásban. A kormányablak buszok menetrend szerinti érkezése különösen fontos a kisebb településen élők számára, hiszen így helyben utazás nélkül intézhetik hivatalos ügyeiket. A mobil ügyintézés május 4-én indul, hétfőn Ács, Nagy Igmánd és Bana az állomások, szerdán Csém, Kis Igmánd, Mocsa és Almás Füzitő. Itt találkozhatnak a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatokkal. Természetes vizeinkre is hatással van a csapadék hiány, az elmúlt hetek szárazabb, csekély mennyiségű csapadékkal érintett időszaka hatással van Tata tavainak vízállására, így az Öregtóra és a Cseketóra is. Az Öregtó szokásos vízrend szerinti feltöltése az Áttaléren keresztül lassabb ütemben zajlik, ezért a jelenlegi vízszintje jóval alacsonyabb az ilyenkor szokásosnál, hiszen nem érkezik elég csapadékvíz utánpótlás az Áttaléren keresztül. Április közepén mintegy 60 diák részvételével rendezték meg első alkalommal a középiskolásoknak szóló közösségi akadályversenyt Komáromban, az Igmándi erődben, a kisvárosi önkéntes szemétszedők szervezésében. A program kezdetén az egyesület tagjai köszöntötték a résztvevőket, ismertették a szabályokat, valamint az egyes pályák legfontosabb tudnivalóit, majd kezdetét vették az izgalmas megvérettetések. Nagy Dominik, a közelnökségi tagja elmondta, a rendezvényt hagyományteremtő céllal hívták életre, amelyre 5 fő csapatok jelentkezését várták. A résztvevők értékes nyereményekért versenyezhettek, amelyeket helyi vállalkozók ajánlottak fel. Hozzátették, a rendezvény másik kiemelt célja a közösségépítés volt, hiszen az erőd falai között megrendezett sportnapon nem csak a komáromi, hanem a környékbeli iskolák diákjai is részt vettek, számolt be Komárom városa honlapján. Ember méretű harcsát fogott a Neszmélyi Ajós Kanzen környékén a tatabányai Hete László, aki egy barátjával már kezdte feladni az arra a napra való horgászatot, amikor erős rávágást kapott a csalinak használt gumihalra, majd egy órás fárasztás után egy 183 centis harcsát emelhettek ki a vízből, írja közleményében a KEMHEZ. A szerencsés horgász elmondta, Balázsfalvi Martin barátjával a Neszményi Holtákban indultak el pergetni a számukra többször bizonyított helyek felé. Voltak ugyan kapásaik, de nem azok a halak voltak, amikért igazán mentek. Sokáig eredménytelenül próbálkoztak Dunahalmás környékén, majd Süttőnél, aztán visszafordultak Neszményre, ahol több helyszínen is sikertelenül jártak. Az utolsó jónak vélt ponton, a kőgát melletti bedőlt fás, igazi jó haltartó helyen, a kapás megakasztása után szinte felrobbant a víz. Mindketten érezték, hogy nagy ragadozó van a horgon. Ekkor Balázsfalvi Martin vette át a botot, Hetei László pedig felhúzta a horgonyt, és elindultak a csónakkal a hal után. Az óriás harcsa folyamatosan az akadók felé igyekezett, hát a szabadul, de ezt a két horgásznak közös erőfeszítéssel sikerült megakadályozni. Több mint egy órás fárasztás után tudták partra segíteni a halat, a hosszát 183 centinek mérték, súlyát pedig 40 kg felettinek becsülték, mert nem volt olyan eszközük, amivel pontosan meg tudták volna mérni. A Vármegyei Horgászszövetség tapasztalatai szerint talán a Neszményi öbölben a legnagyobb a halállomány. A KEMH-hez állami támogatásból és saját forrásból is folyamatosan végez telepítéseket, kizárólag őshonos fajokból. Több évre visszamenőleg évente 20-30 ezer kilogramm halat telepítenek a ponty mellett süllőt, harcsát, csukát, kecsegét és mennyhalat is. Gondolatébresztő előadásra várják az érdeklődőket Esztergomban, ahol a párkapcsolatok dinamikájáról, a közelségről és a távolság lesz szó. Az érdeklődőket május 4-én 18 órakor várják a kapcsolatok házában. Az előadó Kígyósi Őrs és Andrea. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. És végül sport, Tóth Edmond vezetőedző az utolsó 10 percben már érezte, hogy a tatabánya nem veszítheti el a férfi kézilabda Európa Kupa elődöntőjének pénteki visszavágóját a bosnyák RK Izvidac ellen. A Kék Tigrisek csapata az idegenbeli 33-31-es vereség után a hazai visszavágó 37-34-re győztek, és első magyar klubként fináléba jutott a harmadik számú Európa Kupában. Az eddigi legjobb eredmény a Szeged 96-os és a Ferencváros 2024-es elődöntőbe jutása volt. A Tatabánya az utolsó 5,5 percen csupán egy gólt kapott, pedig 2 percig ember hátrányban volt. A hírperceket Szabó Istántól hallották 2026. május 3-án vasárnap. További jó rádiózást és szép estét kívánok!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
2: Legyen tánc! A Light Session mai rezidense B.L.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha lelazulnál egy pörgős hét után, indul a Lunch Session Norbert van Déllel. Ez a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora.
1: Working up a 9 to 5, food and fights to make it work.

Lassítsd le az időt. Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lounge Session. Az óra rezidense

Ez a Lounge Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél. Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Lounge Session.

dalok a lélek húrjait pengetve. Ez a Lounge Session, aki ebben az órában zenél, Norbert van Dél.

A varázslat már a véget ér. Ez volt a Lunch Session. Tarts velünk jövő hét vasárnap is. Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

Kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész!